Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok

megtanulnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke, üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Hold up, it's baby, I'm your city. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigit. Fújja le füstöt, a csókot.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora! Ez a Light Session, az óra rezidense, DJ

Plegykák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense,

Hétköznap este is legyen Lights. Ez a Light Session. Este 8-tól 10-ig.

aznap este is legyen tánc! Ez a Light Session este 8-tól 10-ig. A lemezjátszóknál DJ

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj nálunk a bulira. Hallgasd a Club Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Magyarországon a megrendelések a másik három visegrádi országban a kapacitások hiánya akadályozza az építőipart. Éjszakai zajjal járó munkavégzés lesz júliusban a Budapest-Győrhegyes halomfővonalon. Svájc 11-esek után kiejtette Kolumbiát a nyolcad döntőben. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az MTI-vel az általa készített 2026-27-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, az idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A közlemény szerint Lengyelország az európai építési piac egyik legígéretesebb területe, amely 2026 és 29 között évente átlagos 3,9%-kal bővülhet. A Budapest-Győrhegyes halomfővonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán, amely vármegyénket is érinti. Szárligeten, Tatabányán, Vértes, Szőlősön a mai napon 15 és 29-e között éjszakánként 21 órától reggel 5 óráig, Tatán július 16-án, 17-én, 27-én és 28-án éjszakánként 20 órától reggel 5 óráig, Komáromban július 22-én éjszakánként 21 órától másnap reggel 5 óráig. A munkálatokhoz kapcsolódóan július 16-án, 17-én, 27-én és 28-án éjszakánként 21 órától reggel 5 óráig lezárják Tatán a Baji úti vasúti átjárót. Kerülni Baj felől az Újhegyi út 11-28-as út irányába lehet, így Tata keleti irányból érhető el. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek, a zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Szimbolikus időpontban 19 óra 56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter a Tanú című filmjével, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája kedd este az MTI-vel. A közlemény felidézi, hogy a 16 órakor kezdődött leállás egy korszak lezárását jelentette, de egyben egy új kezdetet is. Az összegzés szerint a Tanú című film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. És végül sport. A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó világbajnokság Vancouverben rendezett nyolcad döntőjében. A kolumbiai Camilo Vargas 420 percen nem kapott gólt a tornán, a kapuját még az első csoportmérkőzés 60. percében vették be az üzbégek, csapata mégis búcsúzott. A svájci válogatott a 8 között közép-európai idő szerint vasárnap 3 órától a címvédő argentinokkal játszik Kansas City-ben.
0: Időjárás.
1: Ma sokszor lesz erősen felhős az ég, de olykor a nap is előbukkanhat majd. A nap folyamán záporok kialakulására is számítani lehet. Az élénk szélben 24 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Mégis beáltattak.
2: Hát ugye eleve, tehát hogy mondjuk el a háttérsztorit azért a hallgatók, elmondhatjuk a háttérsztorit?
1: Persze, bármit elmondhatsz.
2: Hogy...
1: Azt ne!
2: Jó. Bocsánat, jó, nem a tripperrel akartam kezdeni, ez csak
1: azt a végére hagyd meg a pörsenéseket, jó?
2: Igen, mindenképpen, de nem akartam ecsetelni, de neked kell. Na mindegy, szóval, hogy ugye az van, hogy eltört korábban a kezed, rosszul fort össze, és emiatt újra el kellett törni a kezedet.
1: Igen.
2: És amikor ezt így mondtad, hogy egyébként ezt igen, megint el fogják, hát nem, hogy törni, hát elfűrészelni, de hogy nem a hathatásba, én meg ülök itt, drága hallgatók, ülök itt a pultnál, mert pont adás közben mesél is. Figyelj, rosszul leszek, tehát ezt elképzelni is rossz.
1: Valószínűleg amúgy az ütött át a dolgot, mert tényleg nem akartak altatni, csak bénítani. De hogy valószínűleg az ütött át a dolgot, amikor jeleztem, hogy nekem itt a kezem tetején is kiáll egy csont, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ez történt, és mondták, hogy hát igazából a csuklótöréssel az nem függ össze, viszont a János kórház precíz kezelésével egybeáll a dolog, mert hogy amikor ők kézzel próbálgatták húzogatni, akkor ezt a csontot ott kirántották, és hogy valószínűleg az annak a következménye, senki nem menjen oda sürgősségére, tehát hogyha kerülheted, akkor válasz bármi más, tehát hogy mondta az ottani, hát nem tudom, orvos volt, de ilyen kézrángató, hogy na majd én a rádióban biztos el fogom mondani, hogy milyen szarul dolgozott. És mondtam, hogy nem, hogyha tényleg ezzel most megkíméli a műtétet, hogy itt rángatja a kezemet érzéstelenítés nélkül. De ha nem, akkor el fogom mondani tényleg, úgyhogy oda senki nem menjen. Na, és akkor képzeld el ez a kiálló csont, így kérdeztem, hogy ezzel is tud-e valamit, és mondta, hogy persze levési. Úgyhogy most két helyen vágott bele, és ezt ott kalapáccsal, meg vésővel. Na, látom Roland arcán, hogy most akkor őt elvesztettük. Gyengébb idegzetőket is. Beáltattak, megcsináltak mindent, ébredtem, és volt egy tök jó fej szobatársam, az Alex, és elmesélte, hogy hogyan történt az ébredés pillanata. Amikor a műtős srácok átraktak a hordágyról a saját fekhelyemre. És hát én ott már ugye beszélek, de nem igazán vagyok magamnál. És szó szerint leírtam a történetet. Tudod, mit kérdeztem? Először kijelentést tettem, hogy a zongora versenyt akartam megnézni délután. Hogy lehet-e? Ez volt az első mondatom.
2: És mit válaszoltak? Tehát lehetett? Megengedték?
1: Ezt még csak így kuncogva, tehát valószínűleg ilyen helyzeteket láttak már. Majd utána szerintem egy régi viccből asszociálva feltettem a kérdést, hogy mikor tudok majd hegedülni. És akkor így visszakérdeztek, halál rezignáltan állítólag, semmire nem emlékszem, hogy miért tud maga hegedülni? Hát egyébként nem. Tehát, hogy ez a beszélgetés zajlott le köztünk, és ezután átraktak az ágyra, és két órával később ébredtem.
2: És akkor megállapították, hogy na jó, van, még egy olyan előszűje.
1: Még egy hülye. Igen. Ami durva, amire nem számítottam, hogy ez fájni fog. Tehát, hogy én tényleg őszintén abban a hitben éltem, hogy ugye be vagyok altatva, a műtét lemegy, vagy egy éve is el volt törve, hogy a csuklóm, hogy valami olyasmi lesz. Na hát ezért nem voltam tegnap. Hát ahhoz képest ez tényleg csipszar. Hát, tehát, hogy ez most sokkal durvább volt, most is be vagyok gyógyszerezve, csak mondom.
2: Hát de figyelj, tehát alapvetően elfűrészelik a csontot a kezedbe, érted? Hát persze, az biztos, hogy mocskosul fáj, hát az, mire összefor, meg mire az úgy nagyjából valami használható állapotba kerül, már mint értsd úgy, hogy ne érezd a folyamatos fájdalmat, de az biztos, hogy nem tudom, ez egy hét.
1: Beraktak egy ilyen fém szutykot csukló magasságba, én kérdeztem, és sajnos még nem tudnak olyat, de akartam bele PayPass-t. Ez milyen cool lenne, hogyha már simán meg lehetne csinálni, hát ott van a telefonban is mindenben a chip. Milyen cool lenne csuklóval fizetni, úgyhogy nincs rajtad óra, de ezt nem csinálták még meg. És hát most várom szépen lassan itt a helyreállást, viszont ami jó hír, és ami sok mindent elmond, az Annó János kórházról, meg most a sportkórház, mindenkinek csak ajánlani tudom, menjetek oda, jó hely, de hogy már hogy a sportkórház, hogy most nem fáj az ujjam mozgatása. Tehát, hogy annó dagadt, fájt, most úgy tűnik, hogy most ez jó.
2: Az jó, na, legalább ez ami jó hír. Figyelj, egyébként menő lenne, de akkor már úgy kell a PayPass-t vele, hogy akkor töltsenek is rá már valami X összeget.
1: Ja igen, kis biztosítási díjat, hogy valamit.
2: Hát igen, és akkor megvan az, hogy na, akkor egy ideig. De mi, hogy tudnál már villogni, érted? Ez ilyen nagyon csajozós amúgy, hogy mit tudom, elhívsz egy csajt, és akkor figyelj, és csak így meglendíted a kezed a terminál előtt, és kifizeted. Akkor azt hiszi, varázsló vagy.
1: Tudom, hogy te nem vagy rajongója műfajnak, de akkor már biztos úgy csinálnám, mint a Star Wars-ban, tehát ilyen Jedi mozdulatot csinálnék fölötte.
2: Ja, az jó.
1: Egy elmetrükköt.
2: Aha, na, az menő lenne.
1: Na, úgyhogy helyre raktak, Alex, a szobatársam is jól van. Ja, az is hatalmas volt, tehát a képzeletet, hogy milyen rutinnal egyébként az ország egyik legjobb késsebésze csinálta, rávártam ilyen sokáig. És képzeleted, milyen mennyiségű műtétet csinálhat végig. Tehát ketten voltunk Alexra a szobában, neki a lábával volt baj. És bejött az orvosom reggel, úgyhogy előtte nem tudom hány héttel konzultáltunk. Oda ment az Alexhoz, hogy na, akkor melyik kész hadd jelöljem. És akkor én ott feküdtem hátul, hogy elnézést, önnel, ha lehet inkább a lábat, és én lennék a kezes.
2: Milyen lett volna, eltörik a lábadat is.
1: Lehetett volna egy láb, egy szabad ilyeneket elmondani? Hát nem tudjuk a vezeték nevét. Egy befordult lábújat helyrehozni nálam, úgyhogy nincs befordulva.
2: Befordítják, aztán ki.
1: Nem, de gyönyörű, tehát ez tényleg tök jó hely volt. Egészen addig, amíg nem jött a tatabányai nővérhölgy, Klárika.
2: Ezt honnan tudod, hogy tatabányai?
1: Hát reggel beszélgettünk, na. Mindenki alácuki volt, mindenki nagyon rendes volt, Klárika is egyébként, megkente nekem a vajas kenyeret, mert látta, hogy nekem ezzel gondok lesznek, egyből összetegeződtünk, de nem lettem volna annak a helyében, aki a nővér hívott, megnyomta, amíg velem foglalkozott, mert mondta, hogy kinyomkodja ezt, kittekerem a nyakát, miért nyomkodja, amikor itt dolgozom? Tehát ott rend volt. Klárikánál rend volt.
2: Klárika veled foglalkozik. Te voltál VIP vendég, itt van a rádióst, akkor most neki kellene kenyeret, hanem neki adjon béket.
1: Őket is cuki volt. Ja, meg kiderült, hogy most már nekik kell teát főzniük, de hogy állítólag nagyon jó teát rakott össze reggel, meg akkor az a koktél, amit a műtét után kaptam éjszaka. Na az! Tehát az koktél volt. Mondta egy az éjszakai nővér, hogy ezt műtét után az első este lehet csak beadni. Ne kérdezzem, mi van benne. Kis melegséget fogok érez. Ennyi van meg. És onnantól én repültem.
2: Ja, hogy szálltál, értem.
1: Azt mondtam másnap, hogy olyat én is kérek, az nagyon jó volt. Az nagyon jó volt, mondták, hogy tudják.
2: Lehet, hogy most így csillogó szemű fiatalok figyelik a rádióadást. Ja, jó. Hova kell venni ezért?
1: Mikor lehet egy újabb csuklóbütétet bevállalni?
2: Ez volt a Shine, és hát aki itt ragyog, az nem más, mint Andi.
1: Nagyon szép volt, szia Andi.
3: Itt vagyok, ragyogok.
2: Éreztem, gyerekek, ez nagyon jó lesz. Tehát ez most zsigerből jött, és éreztem, hogy fú, a nap, az életed bókja.
1: Jó, hát azért nem mindegy, hogy azután jön az Andi, hogy a mélység visszahúz, vagy a Shine után, tehát hogy azért tegyük már hozzá, hogy a daltól is függ egy kicsit.
2: Várjál, most így...
1: Mik jöhetnének még Andi előtt?
2: Hát figyelj, majd lesz a százszor, ezt is át tudnám kötni, de az csúnya lenne. Nem tudom. Hát a Tideni, a Triple X.
1: Tudod, anno...
3: Hát az már rég volt.
2: Ja, én a filmes kategóriára gondoltam.
3: Ja, filmesre, hát én nem arra.
1: Anno a heti hetes.
2: Elég baj az.
1: Heti hetesben volt annó mindig az, hogy a Jáksó mindig mondott valami gusztustalan viccet, és akkor utána rögtön, hogy Bajor Imre! És akkor mindig az volt a jelző, hogy fertőző redvás pörsen, és Bajor Imre! És akkor ezek így össze voltak kötve, tehát hogyha dalra kell konfolni az Andit, akkor itt mindig el lehet menni ebbe az irányba, hogyha akarod.
2: Jó, figyelj, nekem ez szimpatikus kezdeményezés.
3: Csak ne a kelésekhez hasonlítgass.
2: Ja nem, azért mondom, hogy itt a Triple X lesz akkor
1: az
2: inkább.
1: Az a következő Lutz. Ja,
2: az persze. Na gyerekek, longevity, így most, longevity is mondhatnám.
1: Ez az új trend?
2: Ez az új trend. Egy pécsi férfi, a világ hetedik leglassabban öregedő férfia, Hellstab Martin, így nevezik, elmondhatjuk, mert hogy ő maga nyilatkozott.
1: Tök szimpi amúgy a srác.
2: Igen, 31 éves, viszont a szervezete az 13 évesnek felel meg. Erre nyilván most Andi lecsaphatná, hogy rengeteg 31 éves férfi van, akinek az agya az 13 évesnek felel meg, ugye?
3: Igen, jól gondolod ezt.
2: Igen, de neki a teste.
1: Mert na de hogy... rengeteg 31 éves nő van, akinek meg az agya nincs.
3: Van olyan is.
2: Stúdiumtér 1, ide lehet jönni meg lincselni a kollégát.
3: Törjétek el a másik kezét.
2: Én kérek elnézést.
1: De aki ezt magára vette, az jöhet.
2: Aj, gyerekek, igen. Na szóval, hogy én tényleg én kérek elnézést. Bunkó vagy, Baxi. Szóval a tanárként dolgozó 31 éves férfi egyébként egy betegség miatt kezdte el ezt az úgynevezett
1: longevity
2: életmódot, mert ugye elkezdtek roncsolódni az izületei, és emiatt csak bottal tudott sétálni, viszont már olyan egészséges lett, hogy a gyógyszerét is elhagyja. Olykor mondom, hogy miket tett ezért.
1: Amúgy csak egy mondat, hogy ez nagyon durva. Tehát, hogy ez nagyon durva emberi teljesítmény, hogy innen ekkorát tud fordítani. Uh-huh. És ez tök sokat elárul az akaraterőről is, meg az emberi szervezetről és a túlélő képességünkről.
2: Így van. Csak 8 órás időablakban táplálkozik. Uh-huh. Tehát, hogy mit tudom, reggel 8-tól délután 4-ig, vagy 10-től este 6-ig.
1: Ez élhető.
2: Napi 30 percet fut, és 30 percet erősít.
1: Belefér.
2: Az szerintem egyébként egy teljesen klassz dolog. Figyel a mély alvásra, 4 órával az elalvás előtt már semmit nem eszik, szemmaszkban alszik, teljes csendben, tehát gyanítom, hogy az inkább akkor az este 6-ig, vagy 5-ig, vagy 4-ig eszik csak, így jön ki nekem a matek, és hát 30 percet izzad naponta, herelyegeléssel. Érjeztem.
1: Nem.
3: És ez a fékó.
1: Az csak egy módja. Na jó, ha akarod, belemehetünk ebbe egyébként.
2: Hát,
1: de én úgy tudom, szaunázik is.
2: Na jó, de egy jó kis szauna herejegelés kombó. Szaunázni te is szeretsz.
1: Persze.
2: Hogy állsz a herejegeléssel, Ádi?
1: Egyelőre nem tudom elképzelni, hogy mi a folyamat. Tehát olyan már volt, hogy dobtak a gatyámba jégkockát. Az már volt.
3: Hát szerintem ráülsz a jégre, nem?
2: Hát az a herejegelés demo verzió.
1: Na jó, másképpen nem. Hogy csak úgy simán ráülsz, az nem jó, mert ugye bele is kell süllyedni, tehát valahogyan jégbe kell ülnöd, hogy tényleg az egészet lefedje.
2: Hát, vagy ha más nem, akkor egy ilyen Mirelit borsót kikapsz otthon a frigiderből, aztán megy a lábközé.
1: De mesztelenül képzeled a folyamatot, vagy nadrágba dugott Mirelit borsóval?
2: Én bárhogy el tudom képzelni, másrészt, hogy akarom. Elsőként én úgy képzelném, hogy ilyen nadrágba dugod.
1: Kiöntöd az acskóból a borsót, hogy az acskót jobban körülvegye, és utána elkészíted még főzeléknek.
3: Jó, Istenem.
2: Te vagy? Nem, hát nyilván, tehát valamilyen Mirelit cuccot így bedugsz így a gatyába.
1: De ez miben segít? Mert azt értem, hogy a szauna után a lehűtés az jó. De hogy miért izzadsz attól, hogyha hűtöd magad?
2: Nem tudom, de az AI-t megkérdezhetnék.
3: Hát mondjuk a herejegeléstől lehet, hogy jobban izzadsz.
2: Milyen következményei lehetnek a herejegelésnek? Kérdezd már meg a mesterséges intelligenciát.
1: De várjál, most megint az én kontomra csinálod, tehát tudod, miket fog ez után adni? Na mindegy.
2: Hát, kapsz egy érdekes hirdetéseket. Egyébként meg az is lehet egy jó következmény, ha gatyába dugod, aki jobban kidudorodik. Szóval, hogy úgy lehet, hogy a csajok
1: jó, számára, de
2: hogy vonzóbb lesz.
1: Nyer szavámon, annyit vesz
3: az
1: a réven.
3: Igen, és hogyha tökön rúgnak, akkor legalább nem fáj.
1: Más meg összemegy tőlem. Na nézzük, káros és kellemetlen problémák, fagyási sérülés, fájdalom és zsibbadás, keringés romlása, merevség egy egészen más értelemben, és átmeneti spermakép romlás. Tehát azt mondják, hogy nem jó, hogy ez főleg káros következmények, mikor indokolt, lágyéksérülés, műtétet követően duzzanat, fájdalom, de inkább ne, túl hosszú vagy intenzív használata ennek nem ajánlott.
2: Csak ilyen kis rövid, ilyen herejegelés.
1: Jó, de hogyha tényleg ez az izzadás kell, akkor ennyirevel meg is csíphetnéd magadot, és akkor is izzadsz.
3: De attól, hogy izzadsz, én nem értem ez nem ezt.
1: Szerintem ez a herejegelés, ez ilyen szauna utáni valami lehet, tehát ilyen hirtelen lehűtésnek egy alternatív
3: módja.
1: Hát de
3: szerintem nem biztos, hogy az se olyan jó, nem?
2: Én se érezném. Nem tehát, hogy, de meg egyébként...
3: Hát, nem mondd már nekem, hogy ettől változott meg az, hogy ő neki...
1: Nem, szerintem...
2: Hát mondjuk a hideg vízben is kicsi, szóval ha belegondolsz, ha a 13 éves énjét akarja elérni, akkor lehet, hogy így próbálja.
1: Szerintem szivatja a népet. Tehát egészen egyszerűen belerakott egy-két olyan dolgot, tudod, amit a popstároknak sem teljesítenek a Riderből. Tehát beleírod, hogy kérsz konditermet, de senki nem csinálja meg, csak a magyarok. Tehát, hogy ez is olyan, hogy erre nincsen szükség, de ha valaki most át akarja venni az életmódot, akkor őt megszivatja ezzel. Amúgy én nyomoztam, hogy ez hogyan működik ez a verseny. Nagyon izgalmas, képzétek el, hogy...
2: Ez egy verseny?
1: Persze, ez a hetedik ő ebben, ez egy világverseny, és nem tudtad?
2: Ja, hogy ez a longevity.
1: Igen.
2: És akkor ennek az egyik versenyszáma a herejegelés?
1: Nem.
2: Herejegelés 200 méteren.
1: Úgy fiatalítod magadat, ahogyan akarod, tehát ez teljes mértékben rajtad múlik. Van egy ilyen világhírű csávó, akinek azonos a neve a híres rockzenésszel, és ő az, aki nagyon-nagyon sok pénzt költ, mert gazdag, Brian Johnsonnak hívják őt is, és ön sok pénzét arra költi, hogy fiatalítja magát, és mindenféle módszereket talál ki. Tehát ő az, aki például bizonyította, és először bizonyította, hogy a szaunázás az a mikroműanyagok kiürülése szempontjából praktikus. Ezt is aközben derítette ki, amiközben vizsgált, hogy hogyan tudja magát fiatalabban tartani. Na mindegy, ez a Brian Johnson, ez folyamatosan odafigyel mindenfélékre, hogy fiatalon tartsa magát, és hirdetett egy ilyen kupát. És akik ezen elindulnak versenyzőnek, őket tudják pontosan mérni. Tehát ez nem egy ilyen légből kapott dolog, hogy ő 0,62 század évet öregszik egy év alatt. Ez tény, az ő vérképét nézik meg, és összehasonlítják a vérképét az életkorával. Tudod, mikor engem is megvizsgáltak most nem annyira régen, 38 évesen megállapították, hogy minden adatom alapján én 40 éves vagyok. Na nála ez a szám, ez visszafele mutat, tehát hogy nála ez pont fordítva van.
3: És tényleg megállapították?
1: Tényleg megállapították. Tehát, hogy az én szervezetem olyan, mint egy 40 éves szervezete. Nyilván benne van a stressz, benne vannak a genetikai adottságok, benne vannak a biológiai dolgok, adott esetben túlsúly, koleszterin, vérnyomás, minden, és amíg én 2 évvel öregebb vagyok annál, amennyi vagyok, mennyivel?
2: 18 évvel
1: fiatalabb annál, mint ami. És ezt így pontosan bemérik, és ezen a bajnokságon ő a 7. Tehát, hogy itt sokan vannak, akik a saját módszereikkel próbálják a vérképüket jobbá varázsolni.
2: És nem mondták, hogy Rédl úr, esetleg egy kis herejegeléssel próbálkozzanak. Pár évet lehet, hogy sikerülne.
3: Lehet, hogy ezt a 2 évet lecsalhatod vele.
1: De mennyire jó lenne ezzel egyébként nyerni.
2: Csak a balt. És akkor úgy, hát hazamény. Várjatok, itt
1: közé. Ha valamiben hihetek, az a vasalás, de ez más téma.
2: Itt van velünk Péter, sziasztok, jó reggelt. Nem tudom, mennyire lehet komoly a herejegelés, de akár szaunázás, vagy akár csak kánikulában, munkanap közben, akár farmer nadrágban is tudnám élni, hogyha lenne valami hűtés. Azt írja, igazából csak nem engedi szaunázás közben, hogy túlmelegedjen az ékszer. Jaj, de szép
1: napfogalmazás volt az ékszer. Ebben lehet valami.
2: Most, a kis jogar.
1: Most lehet, hogy mondtál valamit. Hát lehet, hogy a szaunázás közben, tehát hogy amikor beülsz a szaunába, hát akkor most arra ülsz bent, és akkor azt a részt nem hagyod úgy felmelegedni, mint a többit. Ebben
3: és
1: van logika.
3: A szaunában meddig marad meg a jég?
1: Hát az megmarad, te nem voltál még ilyen felöntésen?
3: Vagy
1: olyan, mint a beöntés, csak fel?
3: Beöntésen sem voltam. Melyikre
2: vágytál hamarabb?
3: Egyikres.
1: Egyik jobb, mint a másik. Csak az egyikből van illóolajas.
3: Hát inkább a felöntés akkor, mint a beöntés.
2: Lehet, hogy beöntésből is van illóolajas.
1: De várjál, nyomoztam még. Tehát ez a csávó, ráadásul azt hiszem, hogy ilyen tanárként vagy
2: tanárként dolgozik.
1: És nyomoztam egy kicsit, és ilyen relatív kevés pénzből valósítja mindezt meg. Olyan szinten, hogy képzeljétek el, a futást például és a testedzést a Margit szigeten végzi, tehát oda kifut, ott megy egy szigetkört, és utána a kinti szabadtéri konditeremben edz, mert hogy erre nem költ, ezen is spórol, és mindenkinek üzeni, hogy aki azt mondja, hogy ez csak sok pénzből lehet elérni, az hülye, mert hogy nem így mondja ezt az én szavam most, de hogy ezt kevés pénzből is meg lehet csinálni, és úgy szokta megoldani magának az egészséges táplálkozást, meg a szauna bérletet, hogy gyakran összeszed hazafelé ilyen pontos palackokat, és azokat visszaváltja, és abból fizeti például a szauna bérletet.
2: Jó, meg az egyébként jó, mert ezt el lehet nyomni jéggel.
1: Na, tehát, hogy te nagyon leragadtál ezen a ponton, de valahol egyébként...
3: Hazamegy és kipróbálja.
1: Valahol egyébként nagyon elgondolkoztató, és én egy dologról akartam ezen hír kapcsán beszélgetni veletek, és ezt még hadd dobjam be, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit választanátok, és akkor jön egy dilemma.
2: Csak nagyon gyorsan. Mert aztán mindjárt itt az óra vége.
1: De úgy éljük meg az óra végét, mint hogyha 062-es szorzó lenne, mert most már herejegelünk. Szóval, inkább élnétek 100 évig, de mindent ilyen szigorú szabályok szerint követve, minden nap odafigyelve az elalvásra, az evésre, stb. Vagy legyen 80 év, vagy tegyük azt 70, viszont úgy élnétek, ahogyan akartok, azt csináltok, amit akartok. Mert hogyha engem kérdeztek, én inkább választanám a másodikat.
2: Én is.
1: Na?
3: Hát, én szerintem inkább a 100 évig élnék.
1: Tehát inkább sokáig szenvedj, mint...
3: Nem szenvedek, hát lehet ezt jól is csinálni. Nem kell feltétlenül szenvedni.
1: Andi, minden nap jegelned kéne a herédet.
3: De nekem nincs herém, én nem tudok ebbe gondolkodni.
2: Akkor tudod mit, szerintem a jegeld másoknak a heréit. Képzeljétek el, hogy azoknál a 30 feletti nőknél, akik több mint 3 éve élnek férfi nélkül, kialakul 2 olyan kellemetlen szokás, ami állítólag elveszi az esélyt a normális párkapcsolatra.
1: Na és akkor ez
3: vagyok,
1: tényleg nagy kérdés. Nem sokára szembesítünk is vele, de hogy ilyet érzékeltetek bármennyire, mert egyébként én igen, tehát én viszonylag fiatalon akartam megnősülni, ahhoz képest viszonylag szerintem sokáig húzódott, tehát voltak ilyen éveim, amik így a magányban teltek, és azt vettem észre magamon, hogy minél többet vagyok egyedül, annál több olyan kis nünükém alakul ki, amiből már így nehezen engedek, vagy nem akarok. Tehát, hogy szerintem, ahogyan idősödünk, egyre kevésbé vagyunk alkalmasak párkapcsolatra.
2: Nézd, Ádi, szerintem neked az egész életed ilyen nünükéknek a sorozata.
1: Úgy véled?
2: És szerintem a hallgatók is így érzik gyaníthatóan.
1: Jó, lehet, nem tudod, de nincsen ebben valami? Tehát, hogy nem az van, hogy az ember elkezd bezárni. Úgyhogy, mit tudom, ilyen x évet egyedül tölt, és azt írják ebben a cikkben, hogy ez a nőknél ez halmozottan jellemző, de nem tudom, ezt majd Andi fogja igazolni, vagy cáfolni, nem sokára szembesítünk a 2 szokással, csak először, tehát, hogy van ilyen?
3: Hát szerintem van. Én azt gondolom egyébként, hogy ha már egy hónapot egyedül töltesz, is van olyan, hogy kialakulnak olyan dolgaid, amikről utána azért le kell mondani. Tehát, hogyha egyedül vagy, egészen másképp zajlik az életed.
1: De ez könnyebb fiatalon, nem? Vagy nem tudom, te mennyire fiatalon házasodtál, szerintem fiatalabban, mint én. Tehát valószínűleg nektek már voltak olyan dolgaitok, vagy még voltak olyan dolgaitok, amik egymással alakultak ki, tehát kvázi egyből egymásnak csiszolódtatok, vagy ütköztetek, de ott alakult ki, és nem készen hoztátok bele a kapcsolatba.
2: Hát azért nálunk sokat kellett csiszolódni. Nagyon sokat kellett csiszolódni.
1: Hullott a pernye.
2: Két homlok egyenest ellenkező karakter vagyunk, meg személyiségtípus.
1: De a szokások ugye együtt alakultak ki, vagy volt már egy kész csomagja mindkettőtöknek?
2: Hát volt valamennyire kész csomag nyilván, tehát ez nem csak 30 év fölött alakul két én varázsütésre, hanem előtte is. De nyilván azért akkor még talán könnyebb volt egyébként csiszolódni, pláne hogy nálunk a Núria nagyon fiatal volt, amikor összejöttünk, és én sem voltam nyilván nagyon öreg, most várjál, mert matekoznom kell egyébként, hogy 14 éve vagyunk együtt, tehát 26 éves voltam, amikor összejöttünk.
1: Azért mondom el, hogy ott még nem tudom, hogy megvolt-e például neked korábban az, hogy magadról gondoskodj. Saját háztartást vezettél.
2: Hát szobatiszta voltam már, ja, igen. Az már működött akkor már egy pár éve.
1: Jó, de például vezettél a saját háztartást?
2: Hát vezettem, de szarul. Tehát, hogy figyelj, én azért arra úgy rájöttem, amikor megházasodtam, hogy én tudok rosszul takarítani, meg rosszul rendet rakni, meg ugye a teljes dobozt is lehet rosszul visszarakni a hűtőbe, ugye, urak?
1: Persze, hát az lehet a legjobban rosszul visszarakni. Én tudod, miben mértem a felnőtté válást? Két dologban. Az egyik volt az első, amikor rádöbbentem, hogy megvettem életem első lábtörlőjét. Te vettél már saját lábtörlőt?
2: Igen, és jó érzés volt, mert az előtte már elköszönlődött.
1: Na, az olyan felnőtt, és a másik a slag. Hogy egy férfi embernek legyen slagja.
3: Van. Ja, a társasházban.
1: Nekem ott is van. Ha valahogy ki kell vinni a teraszra a vizet.
2: Nekem is van slagom, amúgy. Sárga slagom van.
1: Na,
2: szép pikító.
3: Nekem nincs slagom.
2: Nekem nagyon hosszú slagom van, csak úgy mondom.
1: De te nő vagy.
2: Ezzel hadd villogjak, legalább ez hosszú.
1: És jól fel tudod jól tekerni,
3: szóval
1: hogy...
3: tudsz menni a szomszédba is, slagolni.
2: Fel, de az a baj, hogy kicsit csorog csak a végén, de nem olyan intenzív, ahogy kilövel.
1: No, hát hogyha van, akinek erre van megoldása, vagy valami jó krémje.
2: Túl hosszú, és így megcsavarodik, ez a baj. Ja, túl hosszú is baj.
1: Na jó, hozom a szokásokat.
2: De univerzális. Mielőtt csatlakoztatható.
1: Mielőtt Roland elmondja, hogy...
2: Kint is, bent is.
1: Hogy hogyan ki, meg hogyan be, meg hogyan működik az öntöző rendszer, amit gondolom már kiépített. Van időzítés?
2: Hát még van.
1: Azt mond nekem, hogyha megharapja a nyest, akkor még van elég nyomás?
2: Nem, egyébként náluk nincs. Ilyen baleset még nem történt, azt hiszem. Nem, amúgy rendszer náluk nincs kiépítve. Egy kicsi slag van, ezt kell megbecsülni.
1: Na, szóval...
2: Ezért áruljuk a témát is, vagy csak
1: mi a baj a nőkkel? Mi a baj? Én nem lovagolok a slagodon, esküszöm. Ha bárkinek bármennyire így érződött, nem. Még véletlenül sem. De van ez a fajta slag, az valami lenyűgöző, ami így összehúzódik.
3: Na jó, van, akkor a slagokról fogunk beszélgetni.
2: Összehúzódik a slag?
1: Igen,
3: akkor én visszamegyek, jó dolgozni?
2: Hát hideg vízben, igen.
3: Meg beszélgessetek a slagról.
1: Anna telesobba volt, hogy nem gubancolódik össze, meg nem hajlik meg, hanem így
2: az mi?
1: Na,
3: és van rajta piszta is?
1: Látod, hogy érdekel téged ez a téma.
3: Jó, szóval most fej. Gondoltam, becsatlakozom.
2: Pisztoly. És hány lövetű?
1: Na, az van, hogy a nők állítólag távolságtartóbbak lesznek, és kialakítanak egy páncélt 30 fölött, mert hogy kialakul a saját életrendjük, és a saját szokásaik. És kettő dolgot mondanak, ami állítólag a leginkább elfordítja őket a későbbi tartós és boldog párkapcsolattól. Ha az egyik az az, hogy őszintén hiszik a nők, hogy ők tudják a legjobban, hogy mi a legjobb nekik. Én ezen megakadtam rögtön, mikor olvastam a cikket, mert én férfiként felháborodom ezen.
2: Tehát, hogy nehezen tudnak alkalmazkodni, hozzászoknak ugye a saját szabályaikhoz, és onnantól kezdve kevésbé lesznek kompromisszumkészek.
1: Mert egyébként szerintem nyilván ő tudja a legjobban, hogy mi a jó neki. De igen, a kompromisszumkészség, hogyha ide átfordítjuk, akkor már érthető a dolog. Minden új ember igazából egyfajta irritáció forrásává válik, mert nem pont úgy közelít, vagy nem pont úgy tudja, ahogyan a nő ezt megszokta.
3: Hát az elején nyilván, de ezt bárki, aki egyedül van, tehát én ezt azért nem húznám rá a nőkre. Tehát, hogy most gondolj már bele, ha te is huzamosabb ideig együtt vagy, vannak kialakult szokásaid, és akkor megjelenik egy nő, és elkezd rámolni. Nem leszel ideges?
1: Hát úgy, ahogy te, nem. De...
3: úgy senki nem ideges, hogy én.
2: Mondjuk ez is igaz. Azt még nem nagyon találták meg. A gyerekek a másik, csak hogy az, azért az is jön be így, mint aspektus, hogy annyira önállóvá válnak a nők, hogy már segítséget sem szeretnek kérni, és hogy állítólag utána egy párkapcsolatban ez is konfliktus forrás lehet.
1: Na ez viszont nagyon való.
3: Alapjáraton a párkapcsolatban sem szeretnek szerintem már egy idő után, mert a férfiak általában azt szokták csinálni, hogy jó, majd megcsinálom szívem, és ott áll 6 hónapon keresztül az, amit megcsinált volna, azt utána persze, hogy a nő már megcsinálja.
1: Tehát, na ez szerintem nagy baj.
2: Tehát, hányszor hallottam én ezeket?
3: És nem, azért, és nem azért, de azért, mert érted, tehát ha szólok kétszer is, és nem mozdulsz meg, akkor persze, hogy megcsinálom én, mert szeretném, hogy kész legyen. De ez nem arról szól feltétlenül, hogy most érted, tojok rá, hogy most te férfi vagy, hanem te tojsz rám, hogy megkértelek valamire, segítséget kértem tőled, és azt nem teszed meg.
2: Az a baj, hogy ilyenkor a férfi úgy érzi, hogy az ő önbecsülésébe gázol a nő, miközben a nő meg úgy érzi, hogy az ő kérése meg süket fülekre talál.
3: Hát igen.
1: Minél idősebbek vagyunk, annál több sebet, meg háklit, meg nőnökét viszünk, és annál nehezebb esetek leszünk. Itt a végleges megoldás a teljes problémakörre. Monitor Buenos Morgan, igazi pasinak nem kell szólni, hanem jön segíteni magától, mint a jó úttörő.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos morgen! Szép jó reggelt mindenkinek, 6 óra múlt 33 perccel. Rolandunk most nincs, jól megérdemelt. Nyaralásán van, csobbanjon nagyokat, találkozzatok vele a gyerekmedencében, úszogumival, és kenjétek be a fejét naptejjel, mert arra mindenképpen szüksége lesz. Nagyon megérdemli ezt, most szusszalhat egyet, úgyhogy remélem, hogy nem is hallgatja a rádiót. Na jó, biztos, hogy hallgatja, hát azért ő a főnök. De remélem, hogy most egy kicsit azért majd visszaalszik, vagy belealszik ebbe a műsorba. Elkövettem egy nagy hibát, megnyitottam itt egy ilyen körtelevet a stúdióban, olyan cefre szag van, pedig ez csak sima ilyen kollagénes, nem mondom a márkát, és hát igazából amúgy sincs értelme annak, hogy a kollagént így megígyuk, mert hogy nem nagyon ivódik be, de a szaga is rossz, meg az íze is. Szóval ezzel indul a reggel, bár volt azért már jó húzása a mai napnak, tehát volt egy jó indítás, ugyanis nekünk itt a rádióban bent a kávéfőzőnk elromlott. És most apróval járok, és kimentem az automatához, és úgy döntöttem, hogy akkor megtisztelem ezt a reggelt, és kérek egy kávét, és nem nagyon jöttek össze nekem a dolgok. Tehát mikor odaértem, akkor azt láttam, hogy a szerelő éppen ripityára szedte azt a szerencsétlen gépet, nem volt benne a tejrész, nem volt benne a tartály, nem volt becsukva az ajtó, nem voltak poharak, és tök jó fej volt, kérdezte, hogy a kávégépre várok-e, és mondtam, hogy igen, és azt mondta, hogy mit kérek. És mondtam, mit kérek, és képzétek el, hogy nyitott ajtónál, ilyet én még nem is láttam, ő dobálta a poharat a megfelelő helyre, tartotta a tartályokat, a gép az durzsolt, és gyakorlatilag lefőzött nekem egy kávét, és kérdeztem, hogy hova dobjam be a pénzt, és mondta, hogy erre a vendége vagyok. Szóval jöjjön máskor is, ez nagyon jó, ingyen kávéval mindig szívesen indít az ember, és veletek is szívesen indít, már nézem itt az SMS való, jönnek a szokásos üzenetek, amiket megszokni nem lehet, mert egyszerűen mindig olyan jó érzés meglátni ezeket. Hogy van ez? Hozzászokni lehet, megszokni nem. Buenos morgen! M1 Pesttől Tatabányáig jól járható, csak az erős szélre kell figyelni. Köszi Zsolt! Na ez nekem most kiesett, már hogy ilyen erős szél volt, bár engem hoztak, köszönöm szépen. Aztán nézem, mit ír a Gyulánk. Halló, egyes úton Tata-Herceghalom vonalon nagy forgalom, lassú haladás. A nagy forgalom ellenére lehetett egyébként haladni. Szerencsére ma nem voltak kutyasétáltatók. Kacsint! Köszönöm szépen, baleset menteset. Egyébként, amit én láttam ma az útból, az nagyjából az volt, hogy az innen Budapest felé haladó kamionos sáv, vagy hát nem az, igazából csak kamionok betöltik a szél, sőt, na mindegy, külső sáv, az gyakorlatilag elkezdett torlódni, tehát érdemes még a strádát választani, de főleg akkor, hogyha tudtok belső sávba orientálódni rögtön, ha nem, akkor én azt mondanám, hogy az egyest választhatok, azzal talán egyel jobban jártok. Tegnap már vonatoztam haza, érdekes tapasztalás volt. Egyrészt realizáltam azt, hogy mennyire klassz ez az online, megveszed a bérletet, viszont nekem most új volt hosszú vonat kihagyás után, én egyébként azzal jártam annó főiskolára, tehát hogy megvan az élmény, és kifejezetten szerettem is a dolgot, mert tök jó volt zenét hallgatni, laptopozgatni, készülgetni, gondolkodni, de hogy meglepő volt az élmény, hogy milyen lazán megy ez a bevásárlás ilyen applikáció segítségével, és az sokkolt, hogy megszűnt az a fajta jegyvásárlás, hogy A-ból B-be. Nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, hogy ez mennyire praktikus, kinek hogyan, aki vonatozik, de hogy most úgy van, hogy vehetsz megyére, mint az autópálya matricák, vagy megveheted az országost, hogyha mondjuk így több megyét szállsz át, mint én. Nekem azt kellett, és először egy kicsit így sokkaltam, hogy nem biztos, hogy erre van nekem szükségem, de ezért megvettem. És képzeljétek el, tegnap rájöttem, hogy ez jó a BKK járataira is. Na nem, mintha szükségem lenne rá nagyon, de azért mégis szívesebben ad ki az ember úgy pénzt, hogy Budapesten bármelyik busszal mehet. Tehát ez nekem egy ilyen kellemes meglepetés volt. A másik kellemes meglepetés az volt, amikor megérkeztem a vonatpályaudvarra, és hát a hangos bemondó, fölírtam a következő mondatot, merte bemondani. Tényleg egyébként nem hiszem el, hogy mennyi mindenhez hozzászoktunk, főleg így, hogy a feleségem tesója mesélte, aki nemrég járt Japánban, hogy ott harakirit követnek el, hogyha egy percet késik a vonat, tehát ott sírva kérnek bocsánatot és fizetik vissza a jegyárat. Hát nem így nálunk. A következő üzenet hangzott el, kiírtam, pontos akarok lenni. Igen. Kedves utasaink! A menetrend szerinti járat előreláthatólag 120 percet késik. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Mi van? És tényleg, amúgy tényleg 120 percet késett, csak az a mázli, hogy azért ez egy olyan vonat volt, aminek rengeteg alternatívája van, tehát itt egy elég jó szakaszon vagyunk, innen Budapestre, még hogyha késnek is rohadt sokat a vonatok, akkor is el tudsz menni az elkésett 2 órával ezelőttivel, tehát hogy ezzel azért simán el vagy. Na nézzük, azt mondja Gyula, hogy köszi, Adi, most ástad el a közlekedést az egyes úton. Hát igen, erre is lehet bazírozni, tehát hogyha én itt most nagyon reklámozom az egyiket, akkor lehet, hogy a hallgatóink mind oda mennek, és akkor viszont a másikat érdemes választani. Egy kis játék minden reggelre a Forrás Rádióval. Plusz játék, mert hogy van egy alapjátékunk is, ami szintén nagyon izgalmas, ez a VB tippjátékunk, ahol el kell találni azt, hogy mennyi annak a meccsnek az eredménye, ami hát igazából Roland választott eddig. Most könnyű dolgom van, mert ma pont nem lesz tippelés, ugyanis holnapra nincsen meccs máról. Hogy bírjátok ezt, nagy foci rajongók? Minden esetre tegnap lehetett tippelni, Argentina-Egyiptom meccs volt. Bevallom, nem néztem, de elolvastam mindent, tehát felkészült vagyok. Azért így, hogy Roland nincs itt velem, muszáj, nem dőletek bele abba, hogy ő szereti a focit, meg követés a dolgokat. 3-2-re nyert Argentina, és állítólag nagyon durván fordított 0-2-ről. Ezt hogy bírtátok, rajongók? Tehát, hogy azért nem lehet könnyű, ráadásul Messi kihagyott megint egy 11-est. Hiszem az osztrákok ellen hagyott már ki egyet, tehát, hogy alapjáraton ez nem nagyon megy neki. Hogy engedhették el így a meccs elejét, hogy a végén hozták vissza? 90 plusz 3 ott volt az utolsó gól, egy fejes gól született, ott már nem is nagyon ugrott az egyiptomi, lehet, hogy elfáradtak, és akkor ott a kapus begurult, majdnem elkezdtek verekedni, akkor volt ott még sárgalap is, az egyiptomi kispadon valaki piros lapot is kapott, de az argentinok már lehozták a végét rutinból, szóval 3-2. Nézem, hogy van-e pontos találat. A 3-2 az én kedvenc eredményem, de úgy látom, hogy a legtöbben argentin győzelemre voksoltok, de nagyon sok 2-1-en van, nagyon sok 2-2. Na jó, még végigörgetem, mert itt tényleg tök sok van. Azt most úgy látom, hogy teljesen pontos eredményünk nincsen, úgyhogy valószínűleg azok közül fogok sorsolni a műsor végén, akik azt mondták, hogy az argentinok nyernek, tehát kvázi ebben a kalapban most mindenki benne van, aki tegnap játszott, mert tényleg senki, még csak taktikából sem szavazott az Egyiptom győzelmére. Ami egyébként a nyeremény minden nap, így ma is egy 4 órás önfeled dárcozás a Huggies Darts jóvoltából, és a fődíjunk pedig, amit jövő héten sorsolunk, egy wellness hétvége 2 fő részére. Még egyszer mondom, ma nincsen tippelgetés, egészen egyszerűen azért, mert állítólag ma nincsen meccs, én ezt elhittem Rolandnak, aztán majd holnap megint tippelgetünk. Na nézzük, mi van itt témák frontján, ugye nem leszek egyedül, mert Andi már itt van a másik stúdióban, vele fogok kibeszélni 2 ilyen kis nyári témát, az egyik jobban tetszik, mint a másik. De hogy melyik? Ezt döntsd el. Az egyik az az, hogy képzeljétek el, kijött egy 72 órás szabály nevű dolog, ez arról szól, hogyha nyaralni indulsz, akkor mit tudsz elrontani az első 72 órában? És miért baromi fontos odafigyelni az első 72 órára, mert ott aztán elbukhatod a nyaralásodnak a hangulatát. És ebben tényleg van valami, tehát amikor így kiszabadulsz a munkai rutinból, akkor azért kell 1-2 óra, egyeseknek 1-2 nap, van akinek 1-2 hét, hogy átálljunk és áthangolódjunk, és tényleg beleéljük magunkat, hogy most nem teljesítmény van, meg nem teljesítmény nyaralni kéne, nem élvezni a dolgot. A másik témánk pedig a nagy borra való kimutatás, ugye erről már sokat beszélgettünk, és imádom a témát, pszichológusok elárulták, hogy itt van a képlet, miért adunk, vagy adnak egyesek nagyon-nagyon sok borra valót, vagy úgy egyáltalán, hogyha nem annyira sokat is, de miért adunk borravalót, és mi van e mögött az egész sztori mögött. Szintvallunk Andival, őszinték leszünk, és belemegyünk majd abban a játékba is, hogy megnézzünk különböző területeket, hogy hol adunk borravalót, és hol vagyunk egyel spúrabbak ezzel a témával. Tényleg teljes transzparenciát várok tőletek is, úgyhogy ezzel kapcsolatban is jöhetnek majd az üzenetek. A mai műsorban is nagyon örülök minden jellegű és minden szintű interakciónak, úgyhogy legyetek itt velem az SMS Viber falon. Még amit nem mondtam, 20 fok van, szemergett itt egy kicsi eső, de nem volt annyira vészes, ma ilyen felhős napsütős idő lesz, és 26 fok a csúcs, ami várható. Egy dolog van, ami még tartozásom, aztán pedig szépen lassan belefutunk majd a mai nap történelmi eseményeibe, hogy mi az SMS és Viber számunk, ez valahogy így hangzik, 0620-978-985. Buenos Morgan!
0: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz! Válaszd a Buenos Morgan! Ébredj minden hétköznap így!

0: A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazmacenterben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Dualipa és a Houdini. Ezen a lemezborítón Dualipa magával smárol. Hogy mik vannak? Igazából csak megnyal egy tükröt. Érdekes koncepció. Érdemes megnézni. Na, mi van? Július 8-a van. Ez az évnek a 189. napja a Gergely naptár szerint. Még 176 nap van hátra, és ma ünnepelnek az Ellák, minden Elláknak. Tényleg így, hogy Ellák. Boldog-boldog névnapot. Aztán Eperke is van, az Cuki. Jenő, Korsa, Kelly, de így két ellel ível, és amit kifejezetten szeretek, Periklész és Priscilla meg Szabella. Ez milyen halkonzertnek hangzik egy picikét. Azt nem értem, miért nyomják ilyenkor a lista végére még ide a zsókákat. De kik van normális névnapjuk, hogy miért kell beírni a 26. helyre? Na mindegy, Tessa is van. Szóval, névnaposok boldogat, születésnaposok, micsoda nevek. 1621-ben ezen a napon született, hát már nincs köztünk, ezt kigondolattad. 405 éve született La Fontaine, ugye az állatmesékről híres, melyiket szeretem a legjobban? A holló és a róka, az nekem nagy kedvencem, de a nyúl és a teknős is jó, a tücsök és a hangya is, a farkas és a bárány. Igazából az a helyzet, hogy ilyen állatpárokat rakott össze, ez volt az ő nagy művészete, és tényleg zseni, tényleg zseni. Aztán John Pembertonnak is ma lenne a szülinapja, amíg élne, 1831-ben született, ő a Coca-Cola megalkotója. Példaképe, mert nélküle nem élnék. Nem lenne értelme az életnek. Víz nélkül még csak-csak, de kóla nélkül. Ugye egy gyógyszerész volt ő, a szirup eredetileg fejfájás ellen jött létre, meg gyomorpanaszok ellen. Egyébként még mindig használják, vagy így javasolják, hogyha gyomorbajok vannak, akkor azt úgy érdemes fogyasztani. Ő fogta, és az eredeti receptet, ami egyébként a mai napig titkos, azt fogta, és eladta. Azt nézem, hogy mikor. 1885-ben jött ki a recept, és 88-ban adta el, és azt nézem, hogy meddig volt benne kokain, mert ugye azt lehet tudni, hogy a kóladió mellett az volt a másik, ami benne volt. Vettünk is ilyen kóladió fel, tök cuki. Azt nézem, 1906-ig volt benne, ott helyettesítették koffeinnel ezt az adalékot. Hát igen. Aztán Ferdinand von Zeppelin, a Zeppeli léghajók megalkotója, feltalálója is ezen a napon született, 1838-ban, nézem, hogy mennyit élt, hogy ihatott-e kólát, ez most nem fog kiderülni. 1925-ben Réti József, Liszt Ferenc díjas magyar operaénekes tenor is megszületett. Azért izgalmas, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de szoktam mondani, hogy ő az én nagypapámnak a testvére, Rédl József volt az eredeti neve, csak hát az a szitu, hogy ezzel a névvel nem lehet karriert befutni, úgyhogy meg kellett változtatnia, látod, én is hol tartok. És így lett Réti József, és tök izgi egyébként, hogy a nagypapámnak is legalább olyan, vagy ugyanolyan jó hangja volt, de családnak csak egy gyereket volt pénze tanítatni, és hát ő lett a kiválasztott. Érdekes egyébként, szóval bátyuskának is, hát most már fentről néz minket, de nagyon boldogat. Azt nézem, ki van még, akit mondani akartam. Szakcsi Lakatos Béla, igen, Kossuth Díjas jazzzenész, rádiót neveztek el róla, aztán Kevin Bacon, a Footloose-ból ismerheted, az Apollo 13-ban is ott volt, neki is ma van a születésnapja, 1958-ban született, még Szakcsi Lakatos Béla 1943-ban, és talán még egy valaki a Depeche Mode-ból, mert őket bírom, 65 éve született Andy Fletcher zenész, ugye ebből a bandából ismerheted őt. Aztán lúzerség, jaj szegény, 1822-ben vitorlás balesetben hunyt el Shelley, a romantikus angol költő. Azért ehhez is kell pech. 1494 Vasco da Gama flotta elindul India felé. Apropó vitorlás baleset, csak még egy gondolat, a Vízzenevirág Fesztiválon néztük a vitorlás versenyt. Hát több kollégám teljesen ledermett, amikor azok kanyarodnak, mennyire bedőlnek. Szóval nem veszélytelen a dolog, csak hát azért szerintem annyira nem könnyű felborulni, de anyukámnak van vitorlás jogsia, szóval lehet vele kéne erről beszélgetnem. Aztán ezen a napon állították ki, ez nagyon vicces, 1796-ban az első amerikai útlevelet, 230 éve történt, és nem találtam meg, hogy kié volt, de kiállították. Aztán megjelent a The Wall Street Journal első száma szintén ezen a napon, és 1911-ben pedig Kecskeméten földrengés volt, ez eléggé legendás. És miért mondjuk azt, hogy ez a mai a Wikipédia, vagy az új Wikipédia, az orgos változatnak a világnapja? Hát azért, mert ezen a napon indult ebben a formában a Wikipédia, és nyilván itt a magyar és az új modern verziójáról beszélünk, és azt nézem, hogy van még videójáték nap a mai napon, meg nem hivatalos játékos nap, felnőtteknek szól, hogy egy napra engedjék elő a gyermeki énjüket. Hát szerintem mi ezt minden nap megtesszük. Ja, és hogyha már felnőttes játékok, meg ilyesmi, bár egyébként ez olyan volt, amiről eddig nem tudtam, de el akartam mondani. 1913-ban Alfred C. Gilbert felfedezte az Erector szettet. Ha itt lenne Roland, biztos lecsapna rá, de ez az Erector szett nem az, amire első körben gondolsz, bár anyágból áll. Na, Roland, most csapna rá másodjára. Meg csavarokból. Hát igen, ebbe is bele tudna menni, kis elektromos motorból, ez volt az első ilyen komolyabb építőjáték. Ja, és egyébként, hogyha fényt gyújtottam a fejekben, akkor azt is elárulom, hogy ezen a napon a lámpafejlesztés napját is ünnepeljük Jonathan G. Hoytnak, aki 1872-ben hát nagy lámpafejlesztő volt. Na, ezek voltak a fontos információk, ezekkel lehet flexelni majd a kocsmában. Most viszont jönnek a slágerek, és folytatjuk tovább utána a hírekkel, aztán nem sokára hozom Andit személyesen.
1: A koránkelés néha fáj, de legalább hamarabb kezdesz el nevetni. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli.
0: Majd a kocsmában, most viszont jönnek a slágerek, és folytatjuk tovább utána a hírekkel, aztán nem sokára hozom Andit személyesen.
1: A koránkelés néha fáj, de legalább hamarabb kezdesz el nevetni. Buenos Morgen! Forrás Rádió reggeli show.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Hamisított óvszerek jelentek meg az európai piacon. Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz a Dobogókői úton, Esztergomban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hitler Andreától hallják. Több mint 200 ezer hamisított óvszert fedeztek fel az európai piacokon. Az óvszerek nem felelnek meg az orvosi termékekre vonatkozó uniós minőségi előírásoknak, közölte az Európai Unió csalás elleni hivatala kedden. A brüsszeli hivatal közleménye szerint a hamis óvszereket Kínában gyártották, egy jól ismert márka nevével és logójával értékesítik Európában. Közölték továbbá, hogy az OLAF, a román, a szerb és a spanyol vámhatóságokkal együttműködve követte nyomon a hamisított óvszerek csempész útvonalát, majd vizsgálta a lefoglalt termék. Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet a két ország közötti megállapodás megsértése miatt, közölték amerikai tisztségviselők kedden. A bejelentés szerint az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonok ellenőrzéséért felelős irodája azt követően helyezi vissza Iránt a szankciós listára, hogy hétfőn és kedden támadásért több a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Esztergomban a körforgalom építés második üteméhez kapcsolódó csatornázási munkálatok miatt a Dobogókői utat, az Áhim András utca és a Terézia utca közötti szakaszát teljes szélességében lezárják július 9-én most csütörtökön reggel 9 órától, július 11-e szombat 17 óráig. A kivitelezés ideje alatt kérik a lakosság és a közlekedők megértését, türelmét, valamint fokozott figyelmét. És végül sport. Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista kedden közösségi oldalán megosztott bejegyzéssel tudatta karrierje lezárását. A négyszeres magyar válogatott Marozsán János lánya 2007-ben az FC Saarbrückennél kezdte felnőtt karrierjét, majd 2009-ben Frankfurtba igazolt. 9 évig volt a francia Olympic Lyon futballistája, közben 2021-ben fél évig az Egyesület amerikai partner klubjánál, az OR Rhein-nél szerepelt kölcsönben. Tavaly nyáron igazolt.

0: a Saudi Ligában érdekelt Al-Qaeda együtteséhez. A bajnokok ligáját 6-szor nyerte meg, 8-szoros francia bajnok. A német válogatottal 2013-ban Európa bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiroban olimpiai bajnok lett, 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
1: Időjárás.
0: Ma sokszor lesz erősen felhős az ég, de olykor a nap is előbukkanhat majd. A nap folyamán záporok kialakulására is számítani lehet. Az élénk szélben 24 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra múlt pontosan 5 perccel, Buenos Morgan, Roland ma nincs, bocsi Roland rajongók, de nyaral, ez is kell neki néha, keressétek meg ott, menjetek el vele a strandra, legyetek a nyomában, kövessétek, biztos örülne neki a család. Na, az a helyzet, hogy itt addig cincoghatnak az egerek a következő 3 napban, és ezt éljük ki valamelyest a stúdióban, ebben az órában már Andi is csatlakozik majd hozzám, némek közben megvilágosodtam, mert nem értem, hogy minek ittam itt a poshat körtelevet, mikor a kóla feltalálójának születésnapját ünnepelhetném az ő nedűjével is, úgyhogy váltottam, erre álltam át, és ami még eszembe jut erről az italról most így hirtelen, az nem más, mint a foci VB. Ugye, ezzel a játékkal kapcsolatban a mai nap túl sok teendőtök nincsen, mert állítólag ma nincsen mérkőzés, úgyhogy ma nem is fogunk tippelni, viszont azért sorsolni fogunk, mert az argentinok nyertek 3-2-re, mindenki erre tippelt, tehát sokan lesztek a kalapban, viszont azt még hozzá kell tennem, hogy úgy látom, hogy tökéletes tipp nem érkezett. Görgetem még itt, mert azért több falon jön rengeteg üzenet, és így a tegnapi teljes eredményt akarom visszagörgetni. 3-1-esek vannak, 2-1-esek, mindenki ugye argentina győzelmére voksolt. Ez viszont azt jelenti majd, még megnézek még egy üzenőfalat, mert van még egy opció, de ez azt jelenteni, hogyha tényleg nincsen teli találat, hogy akkor az argentinokra, vagyis mindenki tök közületek, tehát az argentinokra tippelők közül sorsoljuk majd ki a következő nyereményt. Mutatom.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobás. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Na várjál, most rontom el mindenkinek a kedvét, mert amíg hallgattuk a fantasztikus nyereményeket, amik egyébként tényleg lenyűgözően klasszak, addig a másik üzenőfalon találtam egy takra pontos eredményt. Találtam egy valakit, aki betalált, hogy 3-2. Te tudod, hogy ki vagy. Szóval bocsánat többiek, mégsem lesz itt sorsolás. A műsor végén lesz majd egy nagy eredményhirdetés, ugyanis van egy hallgatónk, aki milliméterre eltalálta az eredményt és tudta, hogy 3-2. De a többiek se csüggedjenek, jó, mert vannak még meccsek, van még játék, és a fődíjért is érdemes játszani, hogy hát minden nap küldhetsz tippet, és akkor még több eséllyel leszel benne abban a bizonyos kalapban, és nyered meg ezt a wellness hétvégét, ami egyébként tök jó. Tényleg nagyon klassz ez most. No, ami viszont erre az órára itt van előttünk, és meg annyi dolog, amiről beszélni akartam veletek, az igazából nem sokára egy horoszkóp rovat lesz majd, és a témát is bedobom, de előtte egy valamit ide akartam hozni, mert úgy gondolom, hogy emellett nem mehetünk el egy reggeli műsor, ami aktualitásokkal foglalkozik, és azért figyeli, monitorozza a médiumokat, muszáj, hogy megemlékezzen erről a hírről, meg erről a történésről. Ami fontos, hogy politikai vonatkozásokba, ahogyan eddig sem mentünk bele, most sem kívánok belemenni, de ez egy olyan jelenség, amit azért médiatörténelemben nem nagyon tapasztalt az ember. Maximum súlyos gyász esetek esetében volt ilyen, de ugye tegnap 4 órakor délután elsötétült a Magyar Egy műsora, és a következő szöveg jelent meg a tévéképernyőn. A közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Ez az üzenet jelent meg, és a Kossuth Rádió is megállította az adását. Pontosabban ott a Bartók Rádió műsora kapcsolódott be, és ha jól tudom, akkor talán augusztus 15-ig azt lehet majd ott hallgatni. A Magyar Egy viszont visszaállt egy szimbolikus kezdési időponttal, 1956-kor, ugye, hogyha egyből olvasuk, akkor 1956, a szintén szimbolikus a tanú vetítésével kezdték a műsor folyam újra indítását, és hát igazából most ezzel kapcsolatban mindenféle gondolatokat be lehetne hozni, de tényleg ebben nem megyünk bele, csak az jutott eszembe, hogy azért ilyen, hogy a magyar televízió áll, ilyen nem nagyon szokott történni, és azon gondolkozom, hogy szerintem az én generációmnak egy történet egészen biztos, hogy megvan, ez mindenkinek megvan, nem? Amikor a kacsamesséket megszakították. Igazából nem gyásznap volt, hanem azért, mert 1993. december 12-én bejelentették Antal József halálát. De hogy ez nekünk szerintem gyerekként, én 6 éves voltam, ez teljesen megvan, nem? Hogy hirtelen megszakadt a kacsamesék, és nem értettük, hogy mi van. De hogy nagyon sok mindenre nem tudok visszaemlékezni amúgy, amikor ez így megállt, és hát nyilván ez egy ikonikus pont, vagy egy különleges dolog, amiről a médiában mindenképpen meg kellett emlékeznem. No, ebben az órában tehát a témánk a következő lesz, azt nézem, 72 órás szabályról fogunk beszélgetni egy kicsit. Ez nagyon izgalmas, és én nagyon élem, és valahogyan erre tényleg figyelni kéne. Arról van szó, hogy amikor elmegyünk nyaralni, akkor azért kell valamennyi idő ahhoz, hogy áthangolódjunk, hogy ráhangolódjunk magára a nyaralásra. És ez semmiképpen nem könnyű dolog, mert annyira benne vagyunk a flow-ban, és tekerjük magunkat a munkahelyen, hogy kell egy kis idő, hogy lekapcsoljuk a dolgozó agyunkat, hogy tényleg el tudjuk felejteni a problémákat, amiket a munkahelyen hagytunk, de akkor már ketyeg a nyaralási idő. Kinek egy nap, kinek két nap, kinek egy hét kell ehhez. Tehát tényleg van, aki azt mondja, hogy egy hétre el sem egy szavira, mert hogy nem érdemes, akkor már kettőt kell kivenni. Itt van a 72 órás szabály. Hogyha nyaralni indulunk, akkor mit rontunk el, és mire kell odafigyelnünk. Majd ezt megvizsgáljuk, meg kitárgyaljuk a témát Andival is, szóval ezzel kapcsolatban, hogyha van véleményed, meg szívesen megírnád, hogy te hogyan állsz a nyaralásra, mennyi időre van szükséged, akkor azt is nagyon köszönöm. 0-20-9-7-8-9-7-8-5. Most 7 óra múlt 12 perccel, én pedig nem sokára hozom a horoszkópot. Yeah.

Rossz Morgen, ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, így

találva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és

0: ember.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: Micsoda slágerek, ez a Forrás Rádió, 7 óra múlt 22 perccel. Buenos Morgan mindenkinek, ez a reggeli műsorunk élőben. Most szólózok, de már nem kell sokáig tűrtőztetniük magukat az Andi rajongóknak, mert hogy rögvest érkezik ide a stúdióba, de a horoszkópot azt hiszem még egyedül is megoldom. Szóval, kedves Kos, figyelj oda, ma egy apró változtatás az sokkal nagyobb eredményt hozhat, mint amire számítasz. Ha valami elsőre furcsának tűnik, adj neki még egy esélyt, jó? Bika, könnyen lehet, hogy valaki tőled várja a döntést egy ilyen régóta húzódó ügyben. Bízz az ösztöneidben, mert most jó irányba vezetnek. Ikrek, egy váratlan kérdés kizökkenthet a megszokott ritmusodból, de éppen ettől lesz érdekes a napod. Ne félj kimondani azt sem, amit eddig magadban tartottál. Na, ne a PIN-kódodat. Rák, ma jobban esik a nyugalom, mint a pörgés, és ezt nem kell megmagyaráznod senkinek. Egy rövid kikapcsolódás feltölt a következő napokra. Oroszlán, valaki felfigyel arra, amit eddig természetesnek vettél magadban. Egy kedves visszajelzés sokkal jobb hangulatba hozhat téged. Szűz, érdemes ma máshonnan megközelíteni egy régi problémát. A legegyszerűbb megoldás most pont az lesz, amit eddig nem vettél észre. Mérleg, egy kellemes beszélgetés új ötletet indíthat el benned. Ne kapkodj, hagyd, hogy a dolgok természetes tempóban alakuljanak. Skorpió, ma könnyebben elengeded azt, amin eddig feleslegesen bosszankodtál. A felszabadult érzésnek estére is meg lesz a jutalma. Hú, ez jól hangzik. Nyilas, egy spontán program sokkal emlékezetesebb lehet, mint a régóta tervezett dolgok. Mondj gyakran igent a váratlan lehetőségekre, ez a titka a mai boldogságodnak. Bak, ma különösen jól átlátod az összefüggéseket, ezért érdemes fontos ügyekkel foglalkoznod. Amit most elindítasz, annak később is hasznát veszed majd. Vízöntő, egy apró figyelmességgel valaki napját is jobbá teheted. Közben te is rájössz, hogy a jókedv bizony ragadós. És végül, de nem utolsó sorban, halak, ma érdemes hallgatni arra a belső hangra, amit máskor könnyen elnyomsz. Egy jó időben meghozott döntés megkímélhet egy későbbi kerülőt. Na, ezek voltak a kis hasznos tanácsaim, ezért ne építsetek erre túl fontos dolgokat, de mindenképpen érdekes játék ez. 7 óra után járunk 24,5 perccel, nem sokára jön tehát Andi, és beszélgetünk a 72 órás szabályról, ami tulajdonképpen arról szól, hogy amikor nyaralni megyünk, akkor van egy ilyen időszak, amíg átállunk fejünkben, szívünkben, testünkben arra, hogy nyaralunk, és hogyan nem csesszük el tulajdonképpen a nyaralásunk első 3 napját, erről szól ez a kutatás. Előtte azonban, hát igen, aktuális dolgokkal folyamatosan foglalkozunk, szóval ezt mindenképpen meg akartam említeni, ugyanis lehet, hogy te is láttad már, én ma reggel szembesültem vele a Facebookon, hogy meghalt Lauren Bennett. Így a neve lehet, hogy nem mond sokat, de hogyha elmondom, hogy ki ő, akkor egyből ismerni fogod a hangját legalábbis. A brit énekesnő egyébként hát tragikusan fiatal, 37 éves volt mindösszesen, nyugodjon békében. Ő az, aki az LMFAO-nak a Party Rock Anthem, vagy Anthem, a Party Rock himnuszának a hangja, ő az, aki ebben énekel. Egyébként, ha jól emlékszem, egy tehetségkutatóban bukkant ő fel, és onnan jutott el egészen a világsláger szintig. Hát tényleg fantasztikus az, amit ilyen fiatalon bejárt, márhogy énekesként, és tényleg nagyon jó a hangja is, a dal is nagyon jó, mi is játszottuk, és sokat fogunk még erre a dalra bulizni, szóval szerintem ez a legjobb megemlékezés. Nyugodj békében!

és Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió. Mind

a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan!

0: mondanám, hogy a Rexet forog a sírjában. Buenos Morgan. Szia, Andi.
1: Jó reggelt, szia.
0: De még élnek.
1: Igen.
0: 6:30. Mennyire jó, hogy ebből is lett egy ilyen szexsemleges, nem, hogy jó. Tehát, hogy nem sí. A kedvencem a...
1: Csodálatos, igen.
0: Melyiket csinálták meg? De bármelyiket meg lehet. Valamelyikből van egy olyan feldolgozás, hogy talán a nem King of, nem Tommy, hanem Queen of. Tehát, hogy megcsinálták
1: ja,
0: a...
1: Aha. Ó, Istenem.
0: Ja, ezek mindig jók, de egyébként zenéleg jó. Csak nem,
1: zenéleg jó, persze, csak
0: nem
1: most miért kell
0: átfogni.
1: Nem, nagyon nem. Először fel se tűnt egyébként, már annyira az eredeti ment a fejemben, és utána, amikor mondtad, hogy amúgy jugátulokat mond, akkor így figyeltem oda, hogy ja, tényleg.
0: Amúgy ez olyan verzió, ami nagyon kevésben tér el szerintem az eredetitől. Uh-huh. Talán egy kicsit dinamikusabban szól, de hát na... Jó.
1: Mégiscsak maradjunk az eredetinél.
0: Figyelj, mielőtt a témába vágunk, el akartam neked mesélni, hogy egy olyan filmet láttam. Te láttad a Még egy kis szívességet?
1: Igen, várj, az melyik?
0: A folytatása az Egy kis szívességnek, kikerestem a pontos címet. Anna Kendrick van benne, tehát neked ezek mondanak valamit, meg Blake Lively, meg Harry Golding.
1: Igen.
0: És hát ez nekem nagyon tetszett. Olyan mondatok voltak benne, nem tudom, egyet, hogyha így beidézhetek, aztán nem tudom, hogy neked is van-e gondolatod belőle. Apuka küldi táborba, nyári táborba a gyerekét, és a következőt mondja. Ha nem vagy okos, légy vicces, ha nem vagy vicces, légy szép.
1: Ja, hát igen.
0: Annyira jó. Szerintem más a sorrend.
1: Az élet bölcsességei, tudod.
0: Szerintem más a sorrend, de annyira jó az a film. Kicsit néha indokolatlanul trágár egyébként, meg most tudtam meg, hogy ez már egy második része egy sorozatnak, de hogyha kell ilyen kis limonádé estére, akkor nézzétek meg. Csak azért hoztam be, mert a feleségem mondta, hogy egyébként ez a két színész, aki itt ebben a filmben is egymásnak van feszülve, ők az életben is össze vannak feszülve.
1: Mármint a Blake Lively meg az Anna Kendrick?
0: Állítólag igen. Tudsz erről valamit?
1: Én azt hallottam egyébként, hogy az Anna Kendricknek nem olyan jó a személyisége. Én ezt hallottam róla, úgyhogy nem csodálkozom, hogy egymásnak vannak feszülve. A Blake Lively-ről mondjuk nem hallottam annyira rosszakat, ugye ő neki volt ez a filmje, ugye a Velünk véget ér, ott ugye a férfi főszereplővel, és egyébként a rendező is ő volt, tehát ők zördültek most így egymásnak.
0: De ott nem volt semmi, nem? Az lett a vége.
1: Hát az lett a vége, hogy végül is perenkívül megegyeztek.
0: Ez is ilyen zaklatós izé volt, nem?
1: Hát nem zaklatós volt, hanem hogy nem úgy bánt velük, ahogy kellett volna állítólag. De
0: fú,
1: hogy
0: Andi,
1: aztán...
0: te perelhetnél minket, mint az állat.
1: Hát perelhetnél egyébként,
0: igen. Az összes hangfelvételt. Na jó, ezt nem most beszéljük meg majd, ha itt lesz a vádlott.
1: Jó, igen.
0: Na, az van, hogy egy ilyen kis nyári témát hoztam, de nem annyira limonádi, mint aminek elsőként tűnik. Itt van a 72 órás szabály. Tulajdonképpen arról van szó, és nem tudom, hogy neked ez mennyire van meg, hogy arra hívják fel a figyelmet, hogy amikor elmegyünk nyaralni, akkor még nagyon bennünk van a flow a munkahelyünkről, mert igazából a mókuskerék megy tovább, és hogyha ott is hagytuk a munkahelyet, azért még pörög az agyunk azokon a munkákon, amiket félbehagytunk, még ott vannak a gondolataink, még bennünk van, hogy fölkelünk hajnalban, bár nem kéne hajnalban kelnünk, és hogy van egy ilyen időszak a nyaralásból, ez egyeseknél néhány óra, van akinél egy-két nap, van akinél egy-két hét, van olyan, aki azt mondja, hogy el sem megyek egy hétre nyaralni, Amíg átáll az agyunk.
1: Uh-huh.
0: És igazából hiába nyaralunk, vagy hát nem hiába, de elcsesszük a nyaralásunk elejét azzal, hogy az agyunk még a munkahelyünkön jár.
1: Nem tudom, én egyébként megmondom őszintén, hamar el tudom ezt engedni.
0: Tényleg?
1: Igen. Jó, hát én viszonylag kevés szabadságra megyek, de hogy ettől függetlenül is én még maximum az odafelé vezető úton még egy kicsit agyalok rajta, de utána nem. Nem igazán.
0: De
1: és
0: jó
1: nem
0: neked.
1: Is nagyon szoktam ugye így nézni ezeket a akár hogyha van mondjuk ilyen munkahelyi csoport beszélgetés, vagy valami, tehát hogy én ezeket ilyenkor tudatosan lenémítom.
0: Jó, én ezt máskor sem nézem.
1: Ezt tudjuk, igen, Ádi, hogy téged nem lehet elérni.
0: Az életem egy nyaralás.
1: Hát igen. Ja, szóval, hogy én nem nagyon, én még maximum mondom, tehát még ott az odafelé vezető úton, de amikor már megérkezek, akkor már én ott így.
0: Kikapcs.
1: Akrim, aha.
0: Teljesen jelen vagy. Ez tök jó, én nagyon nem így működök. És egyébként most már tudom egy kicsit redukálni, de nekem nagyon fontos, hogy mindent pikpak meg rendben hagyjak ott, hogy tényleg bennem legyen a nyugi. Tehát, hogyha például a nyaralás előtti napon kimentem már innen, elvileg minden jó, de eszembe jut még valami, amit meg kéne csinálni, akkor én inkább este még távolról megcsinálom, mert nem akarok abban a tudatban lenni és elmenni valahova, hogy azt nekem még meg kellene, vagy meg kellett volna.
1: Jó, hát azt úgy én is meg szoktam csinálni mindent, amit kellett volna.
0: Én még annál többet is.
1: De, aha.
0: Tehát, hogy
1: annál többet nem.
0: Elveszek, és nekem azért kell egy-két nap, amíg így ráhangolódok arra, uh-huh. hogy na most akkor nyaralás van. Pont ezért egyébként mostanában, ha lehet, és hogyha elmegyünk valahova a Szabira, akkor az elején is van egy ilyen kis rávezető nap, meg a végén is, tehát mondjuk mi szinte soha nem megyünk el egy hétre valahova, hanem ilyen 5 napra, és akkor így szépen belefolyunk, és akkor visszafolyunk, tehát hogy erre uh-huh. én most így figyelek. Most a 72 órás szabály itt egy kicsit kibővíti ezt a gondolati kört, és arra hívja fel a figyelmet, hogy sokan úgy vágnak bele a nyaralásba, mint hogyha az egy ilyen verseny lenne. És ott van még a munkahelyi hangulat, meg ott van még a munkahelyi gondolatiság, de érzed, hogy most már nyaralsz, és hiába van máshol még egy kicsit az agyad, érzed, hogy nyaralni kell, szórakozni kell, és minél több élményt megélni abban a 72 órában, ami az első 3 nap.
1: Na de ez is ilyen, olyan, mintha kényszerítenéd magad, nem? Tehát, igen. Hogy olyan fura felhangja van ennek.
0: Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen élményed, de nekem például olyan volt, amikor megérkeztem valahova, tudtam, hogy akkor most 2 vagy 3 napunk van itt a wellnessben, és akkor most a legszívesebben aludnék 2 órát a szállodaszobában, de nem teszem, meg ketyeg az óra, most lehet szaunázni, bezár, menni kell, akkor a vacsorára oda kell érni, föl kell kelni, a legjobban, amit utálok a szállodai reggelinél, ami egyébként szerintem az egyik legjobb műfaj, tehát maga a svéd asztalos uh-huh. reggeli, sose reggelizek, de ott mindig. De hogy amit a legjobban utálok, hogy mi a szöszér kell 7 és 10 között felébredni hozzá, mert én úgy, ha tehetem, aludnék 11-ig azon a napon, de nem, fölkelek, erőszakolom magam, hogy kapjak tojásrántottát.
1: De azért, mert ugye ő náluk ugye aztán előkészülnek az ebédre, vagyis hát, hogy ugye az ebéd időszakára, tehát hogy gondolom azért van ez a 10 óra, mert akkor utána ők elpakolnak minden, és akkor készülnek ugye az ebédre. Tehát nyilván ott azért van ez a határidő, de hát én általában, hogyha ilyen van, akkor a legutolsó pillanatban szoktam lecsattogni. Tehát, hogy ilyen 9 órakor, és akkor...
0: Jó, akkor te is a pofátlanul csattogó vagy.
1: Hát mi azért, mert hát az ember azért van a nyaraláson, hogy aludjon, nem azért, hogy most én hajnalán főkeljek, érted, reggel 6-kor, mire összeszedném magam, hogy lemenjek hétre a reggelire.
0: Na, ezt mi is így szoktuk, csak mi a legpofátlanabbak vagyunk ebben, mert 9 óra 56-kor teleszedjük az asztalt mindenfélékkel, és tudjuk, hogy 10-kor lerámolnak, de utána mi azt ott még megeszegetjük. Hát ami ott van, azt nem vihetik el.
1: Hát azt
0: csak
1: nem.
0: Ha néznek rám szúró szemmel, hogy már terítenének, meg aludtam, de hogy nekem még az is korán van. Aha, ezt megértem. Itt a kutatásban arra mutatnak rá, hogy nagyon sokan a munkai stresszt viszik bele a nyaralásba, uh-huh. és ennek köszönhető az, hogy akkor tolni kell, nyomni kell, menni kell, élvezni kell, mert hogy igazából benned van még az a tempó, az a svung, amit a munkahelyed megkövetel, és nem állított pihenőbe az agyad. Ez se volt soha jellemző? Tehát, hogy akár idegesen mész bele a nyaralásba, vagy egy stresszel ezt is ki tudod kapcsolni?
1: Hát idegesen akkor szoktam belemenni, hogyha valamit elfelejtek és otthon hagyok, akkor szoktam, de most már az se nagyon, mert igazából úgy vagyok vele, hogy mindenhol lehet venni igazából. Azt például, mert általában ilyen papucsot szoktam otthon hagyni,
0: fogkefét, tudod? Mi az, amit mindenhol lehet venni?
1: A fogkefét.
0: Legális-e frontin, vagy valami durvább?
1: Tehát a fogkefét szoktam általában ugye otthon hagyni, meg most legutóbb, amikor mentünk, a pizsamámat hagytam otthon, és akkor így be kellett menni venni pizsit az egyik üzletbe, úgyhogy, de azt is tudtam szerezni, tehát, hogy ilyen, érted, így már nem idegeskedem feleslegesen, meg ugye mi mindig megbeszéljük azt, hogy van, amikor összejön, van, amikor nem, hogy munkáról nem beszélünk nyaralás alatt.
0: Tényleg? Ez olyan, mint a Brandin a gyerekről nem beszélünk? Tehát, hogy ez a próbálat,
1: ja,
0: hogy...
1: azt nem tudom, de igen, aha. Igen, mert van, amikor ugye így, mit tudom, én úgy jön, hogy akkor... Hát vannak sztoriaim, persze, de azon kívül is vannak sztoriaink, tehát, hogy most, hogyha játszunk egy társassal, vagy nem tudom, így emlékeket beszélünk át, vagy mindenki a saját magánéletével kapcsolatban mesél valamit, akkor azért úgy eltelik az idő, meg rötyörészünk, de... Olyan kemény dolgokról nem szoktunk beszélni, ami mondjuk esetleg föl tud idegesíteni minket így munkával kapcsolatban.
0: Van olyan, hogy elkezdi valamelyik őtök a sztorit, és a másik leállítja? Tehát, hogy a volt már megbeszéltek olyan, ezt
1: igen,
0: most nem?
1: Volt már igen olyan, előfordult, hogy akkor jó, de ne beszéljünk erről, mert és akkor igen, mindenki kapcsol, és akkor utána így más témát így előveszünk. Aha,
0: na ja. Szép, na szép. Hát itt azt javasolják, hogy 72 órás szabály szerint éljük az életünket. Ez azt jelenti, hogy a nyaralásunk első 72 óráját, ami nálam egyébként rendszerint az utolsó 72 is, mert ilyen háromnapos dolgokra megyünk el, de mindegy, azt szálljuk az átállásra. És itt nem feltétlen úgy mondják, mint ahogyan én, hogy mondjuk egy napot még nem utazunk el, hanem egy napot még otthon vagyunk, hanem akár úgy, hogy az első 72 órában ilyen nagyon chilles dolgokat csináljunk, menjünk el sétálni, ne zsúfoljuk tele magunkat, aludjunk át akár egy reggelit is, itt látszik, hogy ezt nem magyarok írták. Nem is oroszok. Láttam már oroszt svéd asztalnál? Brutális, félrelők megöl.
1: Igen?
0: Aha, egy falatér, nagyon kemény.
1: Jézusom.
0: Tényleg úgy, hogy hozzák az új adagot úgy is. De jó, tehát,
1: nem tudom, azért nagyon kevés ember szeret reggelizni, vagy hát, hogy van olyan, aki nem szeret reggelizni. Ez akkor gáz, amikor olyan emberrel mész, aki nem szeret reggelizni, te meg szoktál reggelizni.
0: Jó, de ez a 72 órás lassítás akkor esetedben nem szükséges. Nekem meg én valahogy azt érzem, hogy azért ez a 72 óra ez ilyen nagyon nyugerre van véve, de lehet, hogy csak az én életem pörög nagyon. De hát azért meg... a 72 óra az egy kicsit sok.
1: Hát meg figyelj, most az élményekre kell fókuszálni, én azt mondom. Tehát, hogy persze nyilván a pihenés is benne kell, hogy legyen, akkor már nyilván ugye később kelünk fel, bár ez is ugye változó, mert például, hogyha idegen országban vagy, és mondjuk jó időben akarsz elindulni, hogy ne legyen mondjuk tömeg, akkor általában ugye reggel kell azért elindulni. Tehát most például mi is, mikor Milánóban voltunk, mi is korán keltünk, és ugye mi is már 7-kor lent voltunk a étterembe, vagy étterem részen.
0: 7-kor?
1: Hát ilyen 7 körül, 7:30, igen. Mert aztán utána mentünk, mert hogy elkerüljük ugye a tömeget, és azért általában ez nagy részt összejött.
0: Már bocsánat, de akkor ebben azért van egy teljesítménykényszer, tehát hogy akkor menni kell.
1: Jó, de most, hogyha kevés időt töltesz egy adott helyen, és meg szeretnél nézni mindent, akkor igen, menni kell. De ez nem teljesítménykényszer, mert azért én el tudom engedni, hát általában el tudom engedni, hogyha valamit nem tudunk megnézni, de én például, hogyha így elmegyek, akkor szeretek azért úgy megnézegetni
0: dolgokat. Na nézzük, ti hogy vagytok ezzel, 0629789785, itt Zoli írja, hogy nálunk a 72 órás szabály úgy működik, hogy 3 napig csak keressük, melyik bőrönbe került a naptej. De ja, ez tipikus. Igen. Ez tipikus, és abban a kis, baromi kicsi szállodaszobában úgy, hogy egy bőrönnyi cuccot vittél, úgyis el tudsz valamit hagyni annyira, hogy ne találd meg a nyaralás végéig.
1: Igen. Vagy ott hagysz valamit, ugye? Még az a másik kedvencem.
0: Bár mondjuk szerintem ti nők ezt a pakolás dolgot, ezt túl misztifikáljátok, tehát hogy nekem tényleg annyi, hogy ezt ilyen fél órában összecsapom, amit lehet, aztán megoldom az életet.
1: Igen, de amikor meg szükségetek van valamire, akkor mégiscsak a női bőröndből kerül elő, mert jó, ugye nyilván, ott minden van.
0: Nyilván, hogyha
1: ti kell. Ti elmentek három váltás pólóval, 3 váltás gatyával, és ennyi, azt hiszitek, hogy akkor itt...
0: Kell egy bikini vagy egy hajkefe, akkor egyből nyilván, persze. De hogy amúgy nekem volt ilyen ismerősöm is, aki mindig vitt vasalót nyaralásra. Na, az
1: kegyetlen. Azt nem értem, én se.
0: Akkor igen. Mi van itt még, igen. Bea írja, én az első napon, mert én összerakom, mert itt nem minden betűstimmel, csak a büfét és a medencét fedezem fel, a kultúra megvár másnapig.
1: Ebben igaza van. Ez tényleg...
0: Ja, és itt a kedvencem Lacitól. A feleségem szerint pihenni mentünk, én meg már reggel 7-kor úti tervet rajzolok, aztán persze én alszom el először a napágyon. Szép, Laci, ismerős a szitu. Ez is érdekes, mikor a pár egyik fele nagyon-nagyon menne, aha, a másik meg csak pihenni akar, és akkor itt hogyan születnek meg a kompromisszumok? Hál' Isten, ez nálunk így egybe jött ki, tehát hogy mi mind a ketten döglősök vagyunk, ilyenkor nyaralunk.
1: Aha, ja, nekem a barátnőm szokott kiakadni, ezen, hogy én vagyok ez a... Ezt is megnézzük, azt is megnézzük, megyünk, és akkor, de ez nem, nincs olyan messze, tudod, és akkor sétálunk 20 kilométert, és akkor hogy látom a fejem, hogy mindjárt megöllek.
0: És nagyjából tudod, hogy meddig tudod feszíteni a dolgot, nem?
1: Nagyjából igen, most már azért megtanultam. De most már azt mondta egyébként, hogy ha nem megyünk, most már pihenünk, nem izé megyünk állandóan. Na jó.
0: Szerintem kéne neked egy ilyen kilométer limit. Tehát, hogy megszabni, hogy egy nap 10 kilométert mehetsz, ami abba belefér,
1: ez nem
0: ahova
1: jó.
0: Annyi alatt eljutsz, az úgy oké, azon felül meg ennyi volt.
1: Na jó, de ha már eleve 40 kilométerre van valami. Jó. Az adott helytől.
0: Írjátok meg ti is, hogy hogyan látjátok ezt a témát. 72 órás, akkor jó ötlet, hülyeség. Szerintem a lassuljunk le, hogyha olyan típusuk vagyunk, mint én, az jó ötlet. Uh-huh. A 72 órát egy kicsit sok hallom.
1: A 72 szerintem se kell. Az a másfél nap szerintem maximum.
0: Jó, rohanjátok le a svéd asztalt, fürödjetek a medencében, foglaljatok be minden napozó ágyat, vegyétek el a szomszéd naptejét, és hogyha pénzt láttok a földön, a tiétek.

összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol.

nem baj, ha bajra invitállak. Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Tolvaj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
3: Hello Komárom! Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
4: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Atka okozza a tömeges kagylópusztulást a Tiszatavon. Összeomlás veszélye miatt kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Kisbéren. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kedden a honlapján, megjegyezve ez visszatérő jelenség kánikula idején. Mint írták, ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás abból adódóan, hogy nem őshonos Európában. A magyarországi vizekben ugyanis él egy vízi atkafaj, amely a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amelyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amuri kagylók viszont védtelenek. Magyarázták hozzátéve, hogy a bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. Kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában kedden, miután veszélyessé vált az épület és a felső szintek leomlással fenyegetnek. A Manhattan belvárosában a Grand Central vasútállomás közelében a forgalmas 42. utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy a reggeli órákban járdára zuhanó épületrészekről érkezett bejelentés a tűzoltósághoz. A hatóságok később közölték, hogy a 38 emeletes felújítás alatt álló épület 21. 22. emeletén két tartó pillér a nyomás alatt meghajlott, és azzal fenyeget, hogy a felső szintek leomlanak. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek. Ebben a hónapban is várják az ügyfeleket ingyenes jogi tanácsadásra Kisbéren. A Családsegítő Központban július 9-én, július 13-án és 16-án fordulhatnak segítségért a szakemberekhez, délután 16:30 között. A Mocsai Pajta Színház előadását láthatják a mai napon, Oda az igazság, avagy az igazmondó juhász meséje egy kicsit másképp címmel Komáromban. A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán 18 órakor kezdődik a program.
0: Időjárás.
1: Ma zömében borult, erősen felhős lesz az ég vármegyénkben, de többször előbukkanhat majd a nap is. A szél élénk lesz, és a záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet. 24 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Már csak egy dal, és visszatér a nevetés. Buenos Morgan! Light up!

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt 5 perccel. Én az Ádi vagyok, Roland pihenőjét tölti, és nagyon jól teszi ezt. Igyekszünk betölteni az ő általa itt hagyott űrt ebben a 2-3 napban. Három, igen. Aztán jövő hétfőtől pedig ismét teljes és töretlen formájában kiegészülten egybe jelentkezünk majd. Egyébként most utána nagyon sokáig nem lesz ilyen tört hét, meg pihenés-nyaralás műtét, remélem. És nagyon sokáig együtt leszünk majd egészen úgy nagyjából augusztus közepéig, ahol egy hétre lúgunk meg, szóval ha ezt a hetet még kibírjuk Roland nélkül, már pedig valahogyan ki kell, akkor bizony utána majd dúskálhatunk benne. Értse ki, hogy akarja. Na nézzük, mit mondanak a meteorológusok. Egyébként ilyen tök kellemes idő van, én a klímát ma be se kapcsoltam, hanem egészen egyszerűen csak kitártam itt az ablakot, és amíg nem kezdenek el füvet nyírni, mert ilyenkor az szokott lenni mindig, addig élvezem a friss levegőt. 20 fok van amúgy, felhős az égbolt, napocska előbújhat, 26 fok lesz a csúcs, eső ikonokat nem annyira látok, de azért szorványosan ilyen kisebb zápor zivatarok előfordulhatnak, erre figyelmeztetnek minket itt több helyen. Most egyébként 17 fokos a hőérzet, szerintem kifejezetten kellemesnek nevezhető ez. Utakról információt úgy tőletek nem nagyon kaptam, nézem itt az SMS falat, hogyha van bármi, amit eddig megvontatok tőlem, akkor kérlek gyorsan dobjátok át, hogy elmondhassam a többieknek. Én addig az útinform adataiból táplálkozom, és hát a szokásos dolgokról tudlak tájékoztatni. Az M1-esen azért Budapest felé nem annyira tiszta a kép, főleg a kamionsáv torlódik. Úgy látom, hogyha csak a külső sávba tudsz besorolni, akkor érdemes az 1-es utat választanod, de idefele Tatabánya felé azért lehet jönni, lehet haladni, szóval ez az oldal pedig rendben van. Nézem, van-e valami hirtelen baleset, amit érdemes még itt megosztani? Nem, a szokásos lezárások az M1-esen, szóval nagyjából ezzel lehet matekozni. No, van egy játékunk, egy igencsak izgalmas játékunk, a VB meccsekre lehet szavazni. Én ugye már kiestem itt a házi szavazásunkból, mert azt mondtam, hogy szerintem Portugália nyer, gondoltam, hogy Ronaldo hát, ha itt behozza azt a szintet, amit Messi már elért. De ez másképpen alakult, pedig a jósok is megmondták, meg a Simpson család, hogy a Portugáliának döntőben kell lennie, talán Portugália, Mexikót tippeltek, de javítsatok ki, hogyha ebben tévednék. Na mindegy, az a lényeg, hogy én már nem játszom, Andinak a csapata bent maradt, mert ugye az argentinok nyertek 3-2-re, benn van még Kitty Franciaországa, állítólag az a nagy esélyes, Roland Spanyolországa, bár ő egyébként a braziloknak szurkol, de ezt mindig el kell mondani, ők is kiestek amúgy a brazilok. Na, Andinak szerencséje van, tényleg szerencséje, mert egyébként 2-0-ról vagy 0-2-ről fordítottak ezek a szerencsétlenek. Minden esetre tovább jutottak, és 3-2 lett az eredmény, és van pontos találatunk, úgyhogy mutatom, hogy mi lesz majd a nyeremény, amit kiosztok a következő órában, és miért érdemes továbbra is tippelgetni, mert van még egy fő nyereményünk is a napi nyereményeken kívül, eléggé busásan megjutalmazzuk azt, aki velünk játszik. Figyelj!
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Ennyi. Nálunk ilyen egy játék. Idén nyáron is klassz nyereményekkel és jó kis játékokkal, meg kitelepülésekkel is várunk téged. Ez utóbbiról majd még mesélek. Annyi csak, hogy ma nincsen mérkőzés. Emiatt ma nem lehet tippelni, illetve lehet, de minek? Tehát, hogy hiába tippeled be a semmit, nem fogsz vele nyerni. Úgyhogy ilyen formában holnap folytatódik a játék, de azért nyertes hirdetésünk lesz a következő órában. Szóval emiatt érdemes fülelni és hallgatni a Forrás Rádiót, márhogy azoknak, akik játszottak vagy játszanak velünk. Viszont mivel szerda van, milyen kis nyárira vettük a témát, és ennek tükrében ebben az órában majd beszélgetünk arról, hogy a pszichológusok elárulták, hogy miért adunk borravalót. Na, majd meglátjuk, hogy mennyire ismernek minket, és kendőzetlen őszintességgel vallunk majd. Hoztam egy kis játékot, itt dobálni fogom a különböző területeket, és megnézzük, hogy mennyire vagyunk borravalós típusúak Andival. Tudom, erről a témáról már beszélgettünk, de most itt vannak a pszichológiai fejlemények, szóval ennek tükrében érdemes egy kicsit újra rántanunk a tegnapi EB ebédet, és egyébként szerintem pont emiatt egészen újszerű lesz majd ez a beszélgetés, én nagyon várom. Viszont előtte, mivel szerda van, ezért bele kell ugranunk a zenegépbe. Mit dob a zenegép rovatunk következik, amikor is a mesterséges intelligenciát kérjük arra meg, hogy komponáljon zenét, komponáljon slágert. A témát is majd nem sokára elmondom. Tudod, mit elmondom most, mert úgy izgalmasabb lesz, és tudsz egy kicsit készülni. Van egy kutatás, amiről majd beszélgetünk a nap hírében. Andi mutatta nekem néhány napja. Állítólag egyre kevesebbet csókolózunk. Már hogy nem én és te, hanem te és a párod. És állítólag az a trend, hogy egyre többeknél kikopik maga a csók, mint olyan. És arra gondoltam, hogy behívom Andit, és hogy már így előrevetítsük a következő óra témáját. Megnézzük, hogy mit alkot a mesterséges intelligencia abból, hogy nem csókolozunk, meg két zenei stílusból. Gondoltam, hogy mi lenne, ha polkáznánk egyet, mert az mindig vicces. Illetve hát egy katonai indulót is kértem tőle, előre bocsánatot kérek ezért. Szóval megnézzük majd, hogy miket tudok ebből kihozni. Most egy kicsit még kevergetem, kavargatom a dolgokat, aztán ezzel jövök vissza nem sokára. Ha hozzászólnál a műsorhoz, ne tétlenkedj. Tehát van egy SMS Viber számunk, 0620-978-9785, ne félj használni. 8 óra múlt 11 perccel, és égő macskák jönnek, jó?

0: and feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgant! A Buenos Morgant!

0: Buenos morgen mindenkinek! 8 óra múlt 19 és fél perccel, és itt van velünk az Andi, hogy együtt hallgassuk a slágereket.
1: Ja igen, föl kéne vennem a fülhallgatót.
0: Na majd egyet, igen. Az van,
1: nem ártana.
0: Az van, hogy egy kicsit most olyanok leszünk, mint régen a nagy kiadóknál, nem tudom, hogy ez megvan-e, hogy élet és halál felett dönthetünk, túl hangos? Bírod?
1: Nem tudom. Ja, jó. Így jó.
0: Szóval, hogy most élet és halál felett dönthetünk, mert meghallgatjuk a dalt, amit lelkeszenészek jelen esetben a komputer behozott hozzánk, és megszavazhatjuk, hogy na, ebből sláger lesz, vagy nem. Amúgy Boros Lajosnak volt egy ilyen legendás történet, ő egy időben még kiadónál vezető volt, és ő egyszer fiúkba rakta Magyarországon, azt hiszem a Europe-tól a Final Countdown-t, hogy az nem lesz sláger.
1: Aha, tehát
0: vannak ilyen helyzetek, vannak rossz döntések, jó döntések, nem tudom, de most egy kicsit más lesz a szitu. Témát is választottam, ugye, aki új hallgatónak mondom, hogy a Mit dob a zenegép rovatunk következik, itt a mesterséges intelligenciával írunk nagy slágereket pillanatok alatt, és arra gondoltam, hogy a mai nap híre az, amihez hozzányúlok, ezt néhány napja mutattad nekem, és beszerkesztettem a műsorba, hogy a szerelmes csók az nem ösztönös, és hogy a föld kultúráinak 54%-a egyáltalán nem is csókolózik, ráadásul egyre inkább elveszőben a csókolózás. Na, erről beszélgetünk majd a következő órában, de arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy ebben a témában már elég izgalmas a dolog, mit tud alkotni a gép, és tudod, milyen zenei stílusokat választottam?
1: Nem tudom.
0: Jó, az egyik nagy kedvenced lesz, mert ide varázsolom a polkát.
1: Jaj.
0: Úgy éreztem, nincs itt a Roland, akkor cincognak az egerek. Ezzel fogunk kezdeni, és utána pedig egy harci indulót gondoltam, hogy formáljunk meg. Hogyha már nem csókolózunk, akkor a smártilalom.
1: Legalább harcosok
0: igen,
1: legyünk.
0: Igen, legalább ez legyen meg. Szóval akkor, hogyha készen állsz, akkor kezdjük a polkával, aztán majd szépen lassan közelítünk az emberi stílusok felé.

0: Hát ez brilliáns.
1: Ezt képzeld el egy sörfesztiválon.
0: Há, első randisdal. Nő akarom megzavarni a rágom magánéletét? Beszarás.
1: Ennek jó volt a szövege amúgy egy-két helyen. Mármint voltak ilyen nagyon nem jó dolgok, de amúgy meg úgy
0: volt,
1: szemében voltak ilyen. Aha. Ezzel nem akarom összekeverni a két fogkrém márkát, az is jó volt.
0: Amúgy nagyjából ugyanezt a szövegtervet adtam meg, ez volt a puszi vízum egyébként, és nagyjából ugyanezt a szövegtervet adtam meg a katonaindulónak, vagy a harcindulónak is.
1: Úristen.
0: Aminek az a címe, hogy távoli szívecske. Nem tudom, mennyire érzett rá a stílusra, de arra gondoltam, hogy próbáljunk meg valami merészet, úgyhogy akkor most ezzel megyünk tovább. Ugyanez a téma, nagyjából ugyanez ez a prozódia, de hát zeneileg teljesen mások leszünk. Figyelj. Jó!
2: Büdös lehelet! Köszönöm, passz! Áporodott szagú, az is túl közeli.

0: iskola nélkül is lehetsz katona. Azt a rohadt. Jó, hát a romantikától a harci indulónál nem lehet távolabb semmi, tehát szerintem ilyen értelemben nehéz volt a feladat. Itt a várak közelében sem érzem annyira, hogy ezt úgy nagyon énekelné bárki is, de hát, Rubinak tetszett. Azt mondja, ilyen, hogy Morgany, ez
1: de
0: jó.
1: De miért? Tehát magyarázd meg, hogy miért.
0: Hát, ilyet nem hallasz rádióban.
1: De szerintem eddig ez volt a legrosszabb. Most igen, ne haragudj.
0: Egyébként szerintem is a zenei szerkesztőnek megnézném az arcát, mikor harci indulót jelent le az Artisiusnál. Jó, szegény Tomi. Na, de lényeg a lényeg. A polkese szerintem jó volt. Andi, kaptál egy olyat az Istvántól, hogy Andi, én kérnék veszélyességi pótlékot ezekre a rovatokra.
1: Igen.
0: Egyébként szerintem járna, de nem csak ezekre
1: én,
0: a rovatokra,
1: hanem úgy, is, én is kérek.
0: Igen. Általában a műsorra. Jó, akkor kompenzáljuk ezt az érzést mondjuk azzal, hogy Nagy Bogi BSV-vel vonaglik?
1: Hát, magadat kompenzálhatod. Engem inkább majd valami mással. De most próbálom nézni, hogy melyik az, ami tetszene, de eddig semmi.
0: Ne haragudj, ne haragudj.
1: A Morning After Dark, az jó. A Timberlandes. Nem.
0: Hát variálom
1: jó,
0: neked.
1: Jó, hogy Bogis, nem kedvelje. Kell. Majd szól ez is
0: jó,
1: nem sokára.
0: Egymás után gyűnnek ezek a dalok, jó. Aztán meg mi beszélgetünk majd a Bóravalóról, ami ma nem fog lemaradni.

0: Na tessék, Andi, volt itt egy olyan dal, amit te szeretsz nagyon, meg egy olyan, amit én nagyon szeretek. 8 óra 40 lesz, Buenos Morgan mindenkinek, a Taps pedig Andinak szól.
1: Jó reggelt, sziasztok! Mi, ez a Dócsi volt, amit...
0: Aha, de nem ez lesz az ebéd, vagy nem azt mondtad, hogy ezt csinálnak?
1: Tócsi.
0: Ja, de. Az más. Jó, az azonban a tejföl.
1: De így is lehet mondani, Tócsi.
0: Ez meg ez a furcsa xilofon, ez ilyen fa. Igen.
1: Dócsi.
0: Volt ilyen hangszere a nagypapámnak. Én Dócsinak szoktam, de ki tudja.
1: Vagy várjál, amikor be vagy tudod, mi az náthásodva, és a Tócsit mondanád, Tócsi.
0: A náthás műsorvezetőnél nincsen is jobb. No, hát képzeljétek el, hogy a borra való téma megint szembe jön velünk, mert a pszichológusok kutattak ebben a témakörben, és elárulták, hogy egyesek miért adnak nagy borravalót. És majd nem sokára megnézzük, hogy mi mennyire vagyunk nagyvonalúak, meg titeket is arra kérlek, hogy akár már most írjátok meg, hogy mennyi borravalót szoktatok adni. Téged is tesztelni foglak, magamat is, hoztam különböző területeket, és megnézzük, hogy hol mennyire adunk borravalót. Hogy ezt a témát már nagyjából megbeszéltük. De arról nem nagyon dumáltunk, hogy vajon akik nagy borravalót adnak, azok miért teszik ezt. Próbáljuk megfejteni ennek a lélektanját. És hogyha ezt megtettük, akkor utána elmondom, hogy miben tévedünk, és miben van igazunk a kutatás szerint. Van olyan ismerősöd, aki nem csak így a 10%-ot, hanem ilyen szürreálisan nagyot szokott villantani?
1: Nincsenek gazdag ismerőseim, úgyhogy...
0: De nem is?
1: Nem.
0: Ez egy jó feltételezés. Induljunk ki akkor ebből, hogy gazdag az, aki sok borravalót ad vajon? Nem vagyok biztos.
1: Szerintem nem feltétlenül, és ez attól függ, hogy mekkora az összeg, amit fizet. Szerintem. Tehát nem feltétlenül kell, hogy gazdag legyen az, aki mondjuk sok borravalót ad, viszont szerintem függ attól, hogy mekkora összeg az, amit fizet. De szerintem akiknek, tehát hogyha én mondjuk tehetősebb lennék, akkor lehet, hogy adnék én is nagyobb borravalót.
0: Aha, tehát te a tehetősebbhez kötöd. Ez nagyon jó, mert egyébként...
1: Én legalábbis, de hát most...
0: Tök logikus, amit mondasz, és akkor itt be is emelem, hogy ne csak a végén leplezzek le dolgokat. Ez az egyik eredmény, hogy a kutatások szerint nem igaz, hogy a magas jövedelmű és a tehetősebb emberek adják a nagyobb borravalót. Uh-huh. Nyilván van egy-egy kiugró eset, erre vannak is példák, de nagy többségében nem feltétlen igaz az, hogy akinek sok van, az ad sokat. Ez nekem tök érdekes.
1: Viszont ha belegondolsz, akkor nagyon sok tehetős ember... Hát most hogy mondjam, hogy ne hangozzon.
0: Fogához veri a garast?
1: Igen, egyrészt, másrészt meg ugye ő sokaknak ugye benne van ez, hogy hát ő, ugye hát most ők azért vannak, hogy kiszolgálják, tehát hogy van egyfajta ilyen felhangja ennek az egésznek szerintem, és lehet, hogy ezért nem adnak borravalót, tehát hogyha ebből a szempontból nézzük ezt.
0: Erről mindig eszembe jut a hegykői pizzás. Ott volt nyaralunk, és... azon mindig nagyon nevettünk. Volt egy pizzéria, vagy van is egyébként, oda rendszeresen jártunk le, és egyszer csak észrevettük, hogy az osztrák család, akiknek viszonylag közel volt elkük hozzánk, ők mindig úgy jártak le ebbe a pizzázóba, hogy vitték a kis pizzás dobozaikat. És nagyon néztünk, hogy hát akkor is csodáltuk a Mercedesüket, tehát hogy ez ilyen szép volt, tehát láttuk, hogy tehetősek, és akkor összeraktuk, hogy mennyire klassz, hogy ők már akkor, amikor még nem ennyire központi téma, figyelnek a környezetre, és hogy mennyire zöldek, hogy viszik a kis saját dobozaikat. És Balázs, a barátunk a pincére elmondta, hogy nem erről van szó. 50 forint egy doboz, és ők ezt meg akarják spórolni. És akkor összeraktuk, hogy hát valamiből kellett mercit venni, tehát hogy valamiből összejött a dolog, de hogy...
1: Hát igen.
0: Azt nézem, hogy erre hányan ráugrottak. Nagyon
1: igen.
0: Kemény.
1: Kristóf is például azt írja, ugye, ami a kutatásból jött ki, hogy pont, hogy a kispénzőek, a bőkezűbbek. Jobban átérzik, milyen jól jön annak, aki. Igen, egyébként ez... Igen.
0: És egyébként ezt adakozásoknál is sokszor látom, hogy akik ismerik a szükséget, vagy közelebbről ismerik a szükséget, és tiszteletem azoknak a gazdagoknak, akik nagyobb összegeket, vagy adott esetben az adakozásra is szánnak, de...
1: Igen.
0: Igen, a Fecó észrevétele is tetszik. Szerintem összefügg azzal, hogy hol dolgozol. Egy pincér hamarabb ad borravalót egy boltban, mint mondjuk egy ügyvéd.
1: Aha.
0: Tehát, hogy aki alapból érdekes, tudja a borravaló műfajt, és ismeri, és
1: abban dolgozik,
0: tudja,
1: az viszont igaz, az lehet benne. Egyébként igen. Én azért általában mindig szoktam, még akkor is, hogyha ott van benne a szervizdíj. Vannak egyébként bizonyos országok, ahol nem illik, vagy nem kell adni, mert ugye például én, ha jól tudom, akkor az olaszoknál például kifejezetten nem szeretik, hogyha ugye adnak.
0: És
1: mert
0: van,
1: például
0: mi is akartunk is
1: egyszer. Igen, és mi is akartunk egyszer adni. Nem is tudom, hogy hol voltunk, minden nem is az a lényeg. Róma környékén, és ott is akartunk adni, mert hát ugye nálunk ez a szokás, tudod, meg hát olyan kedvesek voltak, finom volt az étel, meg mit tudom én, tudod, és akkor így akartunk adni, és mondták, hogy nem, és akkor visszaadták a pénzt, ja, úgyhogy...
0: Apa sztoria ez, amikor anyával randizott, és valahol külföldön voltak, és akkor ilyen nagyon gavallér akart lenni, olyan első randik egyik, és akkor úgy odarakta a borravalót, hogy na ez egy szép nagyobb összeg, és kiderült, hogy ilyen mai pénzben ilyen filléres szintű borravalót adott, mert nem ismerte annak a pénznemnek az értékét, és ő nagyon büszkén ült anyukámmal szemben, hogy na hát urak vagyunk, és anyukám kérdezte, hogy te Gábor, tudod, hogy most mennyit adtál? És akkor úgy szembesült vele. Itt van Péter üzenete, sziasztok, jó reggelt, én eredendően spórolós vagyok, és akkor szoktam csak borravalót adni, ha úgy érzem, hogy valaki rászolgált. Ez szerintem semmi baj. Uh-huh. Múltkor 10 000 forint borravalót adtam az autószerelőnek, ez 5% volt. Jó, te is sokat költesz autóra, mint mindannyian, ez kiszámolható. Igen. De például igen, tehát ott tényleg előjön. Én most azon gondolkozom, hogy én pont tegnap kaptam borravalót, képzeld el. Nagyon kemény. Árultam egy ilyen technikai kütyüt, és 10 000 forintért árultam, és láttam, hogy amikor nézegette a srác, akkor így, minden megvolt majdnem, de egy valami nem, de arra nincsen nagy szükség a működéshez, de így azt éreztem, hogy na akkor most nekem azt kell mondanom, hogy akkor nem 10, hanem 8 000 forint.
1: Aha.
0: És képzeld el, azt mondta, amikor utalt, hogy na, akkor most teszek egy gesztust, és 8888 forintot küldött vissza, és ez a 888 forint, az nyilván nem szoros sokat, de azért jól esett. Uh-huh. Jó borravalót kapni.
1: Jó, hát jó fejek voltatok egymással, akkor így maradjunk ennyiben.
0: Mindenki tett egy kis gesztust. De például, na most megint igaz vagy nem sztoriádi életéből, de én gyerekként egy vendéglátóipari egységben szintisztem. Kiültem is. Na, nem
1: milyen meglepő, igen.
0: Na mindegy.
1: Szintisztem. És ott kaptál?
0: Kaptam borravalót, és megvan a videó, azt annyira imádom. Meg is van az első két borravaló, kaptam egy 100-ast, már 100 forintot, egy ilyen bélest, és kaptam egy 20 shillinges is. És amikor a 20 shillinges landolt ott a szintim előtt, nem tudom, mit játszottam, talán a Schneider Fánit, mit tudom én, lehet, hogy valami jó kis rock and roll.
1: De csak szintisztél, vagy énekeltél?
0: De hogy énekeltem, nem. Nem vagyok hülye. Azért meghúzzuk valahol a vonalat.
1: Nagyon kellett az a borravaló.
0: És le van kamerázva, megjött az első borravaló, és nekem nagyon izgatott kisfiúként a fantáziámat, hogy mennyit kaptam, meg hogyan kaptam, és le van videózva, hogy én a dal után úgy előrehajolok, kiveszem a pénzt, így megörülök neki, zsebre rakom, és tudod, mi ment le a fejemben? Az játszódott le, hogy oké, most tök jó, hogy ezt kivettem a zsebembe, raktam, büszke vagyok rá, örülök neki, de hogyha visszarakom, akkor lehet, hogy bemozd még többet, úgyhogy vissza is rakom azzal a mozdulattal, és várom a többit.
1: És?
0: Nem.
1: Nem jött össze?
0: Csak nem. De hát nyilván itt azért igen. Benne volt az, hogy cuki kisgyerek voltam.
1: Nem értékelték a tehetségedet.
0: Nem annyira. Nem. Na mindegy. Itt a másik, amit kikutattak, és ez is érdekes, az, amire a hallgatóink is ráéreztek, hogy az empátia nagyon sokszor erős motiváló. Mm. Tehát, hogyha olyan világból jössz, ahol a borravalónak van szerepe, van értelme, akkor bizony nagyobb eséllyel adsz. Ez is kijött. Illetve, ami nagyon érdekes még, hogy gyakran nem a státuszfit oktatás az, ami a borravaló mögött van. Kíváncsi voltam, hogy bedobod-e, nem tudom, hogy volt-e valakivel úgy randin, mint ahogyan itt az előbb a sztorit itt bedobtam, tehát, hogy férfiként azért úgy néha benned van, hogyha egy szituációban nem is adnál borravalót, azért, hogyha a lányal vagy, akkor ott mégis kétszer is átgondolod, hogy akkor most mit húzol, mert mit fog rólad gondolni. Tehát például ilyen pépasszos dolognál én reflexből nem adok borravalót, tehát ahol nincs kiszolgálás, nincs szolgáltatás, azt én mindig lehúzom nullára, főleg, hogyha egy fesztiválon 4 000 a sör. De hogyha mondjuk lányal lennék ott randin, akkor nem vagyok biztos abban, hogy ezt ilyen bátran meghúznám.
1: Én azért szoktam adni egyébként akkor is egy 10%-ot, mert egyébként tegnap is voltam kávézni, és azon a bizonyos helyen, amit a Roland is állandóan emleget, hogy ő ott nem szokott, mert hogy neki kell kimennie a kávéért, meg minden.
0: Ez a busz megállóban az automata?
1: Ja, nem.
0: Okay.
1: Na mindegy, szóval, hogy én azért szoktam adni akkor is 10%-ot, mert ők azért azt a kávét elkészítik. Tehát, hogy utána azt, amit én ugye elfogyasztottam, utána őnekik el kell mosogatniuk. Én tudom, hogy ezért kapják a fizetésüket, stb. De azért valljuk be őszintén, a kereskedelemben, a vendéglátásban, hát maradjunk annyiban, hogy nem mindig jó fejek az emberek, azokat is el kell viselni.
0: Te próbálod ezt kompenzálni.
1: Nem tudom, hány órát dolgozhatnak egy nap, tehát, hogy állandóan ugye állniuk kell, szóval, hogy na, azért ők is dolgoznak, azt se tudjuk, mennyit kereshetnek, mert lehet, hogy nem keresnek annyit. Tehát, hogy én azért így ezt mindig szoktam adni azért akkor is, mert mégiscsak elkészíti a kávémat.
0: Hát meg egyébként nagy kérdés az, hogy úgy van-e megszabva neki a bére, hogy van valami nagyon alacsony fizetése, és akkor a borra való, hogy a kiegészíteni. Igen. De itt szokott jönni ez a kérdés, hogy akkor a borra valót megkapják-e, nem tudom, hogy ezt feltette, de már én volt, hogy feltettem ezt a kérdést.
1: Nem, volt egyszer talán, amikor megkérdeztük, meg azt se tudom egyáltalán, hogy ugye a szervizdíj is oké, hogy ott van, de ugye én azt, ha jól tudom, akkor azt nem ők kapják meg.
0: Amúgy milyen érdekes ez a borra való kifejezés is, nem? Hát az alapfizus borra megy.
1: Ja.
0: Most minek a salangit még a végén, de igen.
1: Miért tényleg az, hogy sörre való, miért pont borra való
0: lett? Nem tudom, de például Görögországban mi voltunk úgy, hogy akartunk borra valót adni, és ott is ilyen furcsán kezelték a dolgot, és az lett a vége, hogy meghívhattuk egy italra a pincéreket. Aha. És akkor ott tök simán a vacsora asztalnál megittak velünk egy szaké húzó valamit, és ez is tök furcsa volt, tehát ezt itt Magyarországon el nem tudott képzelni.
1: Igen, furcsa amúgy ez a helyzet, mondom, tehát, hogy meg kell nézni, hogy az adott országban egyébként, hogy ez szokása vagy nem szokás, mert hogy mi ugye ösztönből adjuk, mert nálunk ez szokás.
0: Ha kell, ha nem.
1: Ha kell, ha nem, osztogatjuk a pénzt.
0: De egyébként az amerikaiaknál is furcsa, ott engem sokkolt, és nem tudtam megszokni a végéig sem, hogy ott meg kötelező a borra való, és gyakorlatilag megvetnek, hogyha ilyen 10-15%-ot adsz, a 27% az alap, mert ott úgy van, hogy tudva lévő, hogy a pincér abból él. Tehát, hogy ott ez ki van mondva, nem is igazából borra való, hanem a felszolgálást fizeted meg vele, és ott kvázi kinéznek, hogyha ezt nem adod meg. Tehát totál más a kultúrája dolog.
1: Szóval te tartod el tulajdonképpen a...
0: Hát igen, nagyjából igen. Na figyelj!
1: Pincért.
0: De egyébként ott meg is dolgoznak érted, tehát meg is szolgálják a dolgot, mert ott nem az italon akarnak lehúzni, folyamatosan töltik utána, nem kérnek érte plusz pénzt.
1: Tehát, na, hát
0: ott
1: az azért
0: van gondoskodás.
1: Hát az úgy más,
0: ott azért
1: igen,
0: van gondoskodás.
1: Azért az úgy más.
0: Jó, igen. Figyelj, csak ilyen gyorsan, néhány helyszín meg szitut hozok, és akkor határozzuk meg, hogy adunk-e borra valót. Étterem, nekem egyértelműen igen.
1: Szoktam, hát attól függ.
0: Jó, hát nyilván, hogyha... Én ezzel rögtem a múltkor, hogy megkérdeztem, hogy tartalmazza az ára a borravalót, és mondták, hogy hát ebben szervizdíj van, az nem borravaló, szóval nem. És akkor már nem adtam, mert adzból nem adtam.
1: Aha, nekem is volt egy ilyen nagyon bunkó beszólása a pincérnek, mert én meg külön szerettem volna adni, ugye a kártyával fizettem, és kérdeztem, hogy tud-e beütni többet.
0: Aha.
1: Nem, de hát amúgy is benne van a szervizdíj. Mondom, jó, hát akkor...
0: Hurrá, szevasztok!
1: Köszönöm szépen, szia!
0: Adjö. Kávézó, én ott is. Hogyha tényleg kávézó, itt mondjuk, itt talán összesen kötöm azzal, hogy van-e kihozás, vagy nincs kihozás. Nyilván, hogyha ilyen utcai kávézó, és fölkapom, és megyek, akkor nem biztos, de hogyha beülök valahova kávézni, akkor az
1: szoktam
0: nekem.
1: Szoktam én is, igen.
0: Futár? Nem.
1: Mármint melyik futár? A étel futár?
0: Aha. Hogyha hoznak valamit a temúról, akkor az olyan kicsit
1: van,
0: furcsa.
1: Van, aki ő nekik is.
0: Szoktál?
1: Van olyan, aki ad. Én nem szoktam, de vannak olyan ismerősök, akik adnak.
0: Tényleg?
1: Aha, persze.
0: De érdekes, mert például igen. Az ilyen kaja alkalmazásokban már be van építve, hogy akarsz-e te borra valót
1: igen,
0: adni.
1: Igen, és akkor ott bejelölöd.
0: És akkor ott be tudod x-elni, vagy
1: én
0: nem.
1: Én szoktam egyébként.
0: Tényleg? Akkor is, hogyha nem ételt hoz, tehát hogyha mondjuk rendeltél valamit?
1: Kaját, vagy ilyesmit.
0: Nem, pont, hogy nem.
1: Tehát, ja,
0: hogy
1: nem, a futárnak nem szoktam adni, ételfutárnak ő nekik szoktam
0: igen?
1: adni.
0: Igen. De érdekes. Jó, fodrász. Na én ott szoktam. Ez nem tudom, ez ilyen régi beidegződés nekem.
1: Szoktam.
0: Valamiért ezt még egy a nagyapámtól megörököltem. A fodrász az valamiért nekem egy borra való szakma.
1: Szoktam. Én ráadásul mindig azért nagyobbat adok neki, mert azért van, hogy ugye levágja a frufrumat, és akkor ugye mindig mondom, hogy anyunak a számlájához írja.
0: Jó!
1: Vagy számolja oda anyunak, tudod?
0: Jó,
1: aztán
0: tetszik.
1: Nem tudom, hogy oda számolja, de hogy én azért szoktam azért ott, hogyha ha rendes hajvágásra megyek, hogy tudod, a hajvégeimet is meg minden le van, akkor azért
0: én
1: szoktam nagyobbat adni.
0: Oké. Taxi. Én nem taxizom, de ha taxiznék.
1: Nem, szoktam ott, mert ők azért elég pofátlanul nagy összegeket kérnek el mostanában, úgyhogy én ott nem szoktam borra valót adni. Volt, hogy előfordult, de...
0: Jön egy nagyon érdekes. Szállodai takarító. Ez nekem kifejezetten érdekes. Vannak olyanok, akik úgy mennek nyaralni, hogy már az elején, hogy akkor az ő szobájukat jobban gondozzák, de van, aki a végén ott hagy egy ezrest. Uh-huh. Én ilyet még soha nem... Várjál, Görögországban csináltam egyszer. De
1: én sose csináltam, de egyébként nem rossz
0: de van
1: ötlet,
0: valami,
1: hogyha
0: nem?
1: Ha tényleg nagyon tiszta a szoba, akkor azért megérdemlik ők is, igen.
0: Oké, okay, nyilvános WC? Nem.
1: Dehogy nem.
0: Nem. Egyébként ott imádom, van egy ilyen feliratú rendszer, és azt nagyon szeretem, ha mikropléniszed van, akkor a vizelés 50 forint, hogyha viszont annál nagyobb, akkor 500, és mindenki csak az 500-asokat rakta be.
1: Ó, anyám.
0: Senki nem merte bevállalni.
1: Hát de miért? Megnézik, vagy mi?
0: Nem tudom. Tetszett, érted? És itt a FestiPay, nekem az no-go.
1: Nem, hát az nem.
0: Az nem. Jó, írjátok meg, hogy ti hogy vagytok ezzel, úgy látom, ez sokakat megmozgatott, viszont most menni kell hírekre, aztán a következő órában majd még beszélgetünk erről az óra elején.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd, ha már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1 per

0: A Benó gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Indul a szabadtéri szezon. A Monostori erőt Klapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Kisebb földrengés volt Örkény térségében, országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szlovéniában a rendkívüli szárazság miatt. A hétvégén rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A mikrofon mögött Hittaler Andrát hallják, jönnek a részletek. Ma hajnalban 2,1-es magnitudójú földrengés keletkezett Magyarországon, Örkény térségében, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel. Azt írták, hogy a kisebb földmozgást ma 5 óra 50 perckor észlelték. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a földrengést, egyelőre nem érkezett bejelentés, áll a közleményben. Országos fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadékhiány miatt, ezért mától az egész országban tűzgyújtási tilalom lép életbe, közölték a szlovén hatóságok. A polgári védelem tájékoztatása szerint a rendkívüli száraz időjárás miatt a következő 10 napban sem várható érdemi javulás, ezért a természetben tilos lesz tüzet gyújtani, égő vagy izzó tárgyakat eldobni, illetve minden olyan tevékenységet végezni, amely tüzet okozhat. A tilalom kiterjed a tábortüzekre, a kerti égetésre, a tűzi játékok használatára és minden más fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységre is. Júliusban is lesz Kapcsford társasjátékparti Esztergomban a Kapcsolatok házában. Legközelebb július 9-én 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot is, de a szervezők készülnek bőséges választékkal. A program ingyenes. Július 10-én és 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok a két nap alatt. Fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Velhello, Gájer Bálint és az Irigy Hónajmirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
2: Ma zömében borult, erősen felhős lesz az ég vármegyénkben, de többször előbukkanhat majd a nap is. A szél élénk lesz, és a záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet. 24 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már csak egy dal, és tovább fokozzuk a reggeli jókedvet. Búvárok!

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek, 9 óra 4 perc múlt 40 másodperccel, Roland Szabin, jól teszi ezt, én pedig itt vagyok, és ma, holnap, meg holnap után együtt lehetünk az éterben, ilyen kis privát, mint tudod, régen a csetszobában, amikor így nagy társaságban cseteltetek, ú, de öreg vagyok, nem? És akkor bemehettél egy ilyen privát szobába, és beszélgethettél valakivel négy szem közt, már hogyha elhitted, hogy tényleg négy szem közt történik, meg hogy Szandra 99 tényleg lány. De hát azok a szép idők, nem? No, nézzük, mi a helyzet az utakon, van-e bármi információm, amit érdemleges megosztani? Tőletek most nem kaptam, és egyébként azt látom, hogy az M1-esen a szokásos gondok fennállnak természetesen, tehát főleg Budapest irányába, és főleg a külső sávon torlódik a forgalom, nyilván a kis 40 kilométeres lezárás továbbra is életben, mind a két irányban felénk lehet jönni, a Szárligeti lehajtó az bizony le van zárva, és az egyes utat javasolják, hogyha most innen akartok Budapestre menni autóval, mert nektek van két kezetek, és tudtok vezetni, nem úgy, mint én. Egyébként a vonat nem olyan rossz, csak mondjuk működhetne rajta az internet. Nem tudom, mi van a szolgáltatómmal. Na mindegy, kitanulom itt a vonatos életmódot. Egyébként meg tök jó a társaság. Klíma is volt, szóval nem panaszkodhatok. Ja, meg képzeld el, rájöttem valamire, amit eddig én nem tudtam, hogyha országbérleted van, akkor az Budapesten BKK bérletként funkcionál. Én tegnap nem hittem a szememnek, nem mintha túl sokat BKK-ztam volna az elmúlt hetekben, hónapokban, mindig jegyet vettem, de így már annyira nem rossz díl a dolog, csak hát a késésekkel meg a csúszásokkal kell valahogy együtt élni. No, de ne is erről beszéljünk, hanem inkább a játékunkról, ami kifejezetten jó. A VB-re lehet szavazni, eredményeket kell megtippelni. Látom, hogy vannak még itt próbálkozók, akik ma írnak SMS-t a tegnapi meccs eredményéről. Hát ez ilyen Uri Geller-es, tehát hogy utólag már bárki megjósolja a dolgokat. De mindegy, az a lényeg, hogy ma ez már nem ér. Tegnap kellett eltalálni, hogy Argentína veri az egyiptomiakat 3-2-re. És van jó eredményünk, ebben az órában eredményt hirdetünk majd, és mutatom, mit lehet nyerni a mai napon, illetve van egy fődíjunk is, amiért mindenki játszik, aki legalább egy szavazattal beszélt ebbe a játékba.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Egyébként tök ügyes, nem? Aki úgy ír, mintha tegnap küldte volna el. Csak sajnos ez a program, meg ezek az okos eszközök kiírják már, hogy mikor jön az SMS bizony. Nem lehet minket annyira könnyen átverni? Nem kell a szomszédba menni észért? Bár egyébként ott is van. Remélem, Andi hallja. Na, 21 fok van, 25 lesz. Már kisütött a nap. Szemerkélésre számíthatunk, de annyira túl sok eső nem lesz. Azért, hogyha pont téged kap el, és nagyon nem akarsz megázni, mert be van lőve a séród, akkor vigyázz magadra. Ami pedig izgalmas, hogy az előző órában a borravalóról beszélgettünk, és ezzel kapcsolatban azért jöttek még SMS-ek, úgyhogy néhányat itt kigyűjtögettem, amíg a híreket mondta Andi. Például Jani tatabányáról azt írja, hogy én mindig adok borravalót, ha marad a zsebemben. Ha nem, akkor mosolygok szépen. Ja, hogy te az a típus vagy, hogy felkerekíted, vagy hogyha pont ott a zsebedben ott van még az apró, akkor azt úgy hozzácsapod? Az is kérdés, hogyha normális borravalót ad valaki, de tényleg ilyen apróban, tehát úgy kiborítja, vagy lerakja, akkor az úgy szerethető, vagy nem annyira? Egyébként szerintem igen, csak olyan furcsának érzem néha ezt a vonalat. A felkerekítés meg abszolút megy, ez egy tök jó vonal, és képzeld el, most már sok ilyen bank applikációban, alkalmazásban van olyan, hogy amikor fizetsz, akkor beállíthatod, hogy milyen kerekítés szerint számoljon a rendszer. Mit tudom én, veszel valamit 985 forintért, és beállítod, hogy kerekítse ezresekre az összeget. És akkor a különbség, az a 15 forint, ami még ugye az ezresig hátra volt, az rákerül neked egy takarékszámládra. Tehát nem odaadod, hanem így magadnak gyűjtöd, és észre sem veszed, és elkezdesz pénzt gyűjtögetni. Tök sok ismerősöm van, aki így néha meglepődik, hogy milyen megtakarítása lesz így hirtelen abból, hogy kerekítgette az összegeket. De lehet, hogy egyszer majd én is kipróbálom. Másik üzenet, a férjem szerint 10%, szerintem 15%. A pincérnek tetszik ez a házassági vita, Évi írja. Hát érdekes lehet, hogy ott elkezdtek vitatkozni, de amúgy az fura, tehát hogy a férje 10-et adna, tehát 15-öt. Nyilván a randis időszakban akkor ez inkább 15 volt, most meg, hogy házasok vagytok, már inkább 10, nem? De javíts, ha tévednék. Egyszer akkor a borravalót adtam, hogy hazafelé rájöttem, már buszjegyre sem maradt, gyalog is jó volt, Peti. Na, köszi, Peti. Igen, ez meg a másik helyzet, hogy amikor tényleg odaadsz mindent a zsebedből, aztán már a kávéautomatából nem tudsz megvenni egy kávét, vagy ahogy a nagypapám mondta, lepisülnek a kutyák, na, az már annyira nem jó. A mai műsorban bedobtuk ezt a bizonyos csók témát, hogy állítólag nem csókolózunk eleget. Nem tudom, te ezzel hogy vagy, hogy éled meg. Ha vallanál, vagy gyónnál egyet, akkor ezt megírhatod. 0629789185. Minden esetre Andi a naphírében ezt fogja majd ide varázsolni, és megbeszéljük, hogy tényleg kikopik a csókolózás? Vagy nem? Vagy de? Baj ez? Nem baj? 9 óra után 10 perccel a forrást hallgatod. Köszi, hogy velem vagy.

0: Buenos Morgan, 9 óra 18 és fél, itt az Andi, akkor csókolozzunk.
1: Ja, hát jó reggelt mindenkinek.
0: Most minden hallgatót lesmárolunk. Az van, hogy ezzel a témával megvártam, hogy ne legyen itt a Roland. De a témát már érintettük, amikor is harci indulót meg polkadalt írtunk. Egyébként van, aki még mindig rá van kattanva a mi kis harci indulónkra.
1: Igen?
0: Nézem. Igen.
1: Tényleg?
0: Igen, itt az SMS falon, hogy az milyen volt, hogy a zenegép harcindulót adott. Mondtad, hogy téged nagyon megviselt, de egyébként azóta elkezdtem ezen gondolkozni, hogy tök jogos, hogy megviselt, mert hát most mondjál olyan harcindulót, amit amúgy bírsz. Vagy szívesen hallgatsz a szabad idődben.
1: Hát ha van érte, jó, hát nem hallgatom szívesen, de hogy nem tudom, nem. Jó, ez valóban igaz, egyik harcindulót sem hallgatom, mert hogy nem, csak ez olyan semmi értelme nem volt.
0: Jó, de a téma az nagyon jó, és szerintem nagyon fontos, és ezt néhány napja mutattad nekem, és azóta várom, hogy behozzam így az éterbe. Andi, te nagyon integetsz.
1: Igen, nagyon integetek. A kedves kolléganőknek a kislánya nem igazán érti, hogy élőadásban vagyunk, és csak mutogatja a csokikat. Értem én.
0: Figyelj, csak... adásban vagyunk, ne gyere be, csak dobd be. Jó?
1: Ja, igen, dobd be. De hol dobja be?
0: Nem tudom, mert nyissa ki résére.
1: Figyelj, ne adjál neki ötleteket, mert megcsinálja, tudod.
0: A gyerekek a munkahelyen témát is egyszer feldolgozhatjuk, de most maradjunk a csókolózásnál, tehát valahogy el kell jutni a gyerekig.
1: Igen, hát ez a nyári szünet varázsa itt nálunk is.
0: Tehát, hogy abszolút nyár van.
1: Nincs oda, nincs iskola, és elszabadulnak a gyerekek a stúdióban. Na, de ők még nem csókolóznak, vagy hát legalábbis nem tudják, hogy miért csókolóznak, ha csókolóznak, csak azért csinálják, mert hogy a felnőttek is csinálják. Szerintem, mert már van olyan, aki azt mondja, hogy már ő már óvodába is csókolózott egyébként.
0: Én hagylak téged, hogy ebben a gondolatban elsüllyedj.
1: Nem most... süllyedek el.
0: Ki csókolozik, ki nem? Én már elvesztem. Te óviban csókolóztál? Igen, puszi volt ott.
1: Puszi, jó, de hát most...
0: Mi néztük a tűzijátékot Líbiával.
1: De mi azt annak hívtuk.
0: Jó.
1: Mert azt gondoltuk, hogy ez a csók, de aztán kiderült, hogy nem. Később.
0: Na jó.
1: Na, szóval az a lényege a cikknek, hogy végeztek egy antropológiai kutatást, amiből az jött ki, hogy a föld kultúráinak az 54%-a egyáltalán nem csókolózik.
0: 54% egyáltalán nem.
1: Egyáltalán
0: hogy, de
1: nem.
0: Úgy, hogy régen sem, vagy leszokott?
1: Szerintem úgy, hogy régen sem.
0: Ez érdekes.
1: De egyébként maradjunk annyiban, hogy ez a cikk annyira hát nem járja körbe ezt a témát, mert hogy én azt gondoltam, hogy ebben majd több hely lesz, és majd megtudjuk, hogy nekik mi számít annak, ami nálunk a csók. De hogy egyetlen egy helyet emeltek ki, ugye Pápa-Új-Guineát, ahol állítólag a szempillákat harabdálják az intimitás. Tehát, hogy az egymás szempilláit harabdálják, hogy ugye azt jelenti náluk az intimitás.
0: Tehát nem csókolózás van, hanem látsz fiatalokat az utcán, ahogy vadul harzsolják egymás szempilláját. Asztalról.
1: Azt nem tudom, hogy mennyire csinálják az utcán, de hogy...
0: De gondolom, igen. Kóstoltál már szempillát? Meg úgy szempillát, hogy általában. Szempillát szerintem mindenkit, nem?
1: Nem. Hát jó, mert hogyha véletlenül mondjuk a szemedre ad puszit, akkor nyilván ott oda kerül a szempilla is. De hogy még így én nem jutott eszembe soha, hogy szempillát.
0: De és harabdálni, az nem is annyira könnyű. Tehát, hogy az...
1: Hát nem, főleg, hogyha valakinek kicsi a szempillája, mert nem mindenkinek nagy szempillája van.
0: Hát, hogy vannak ezek a műszempillások, akik már pislom, és tudnak csak így
1: jó, bámolni a kéjukon. És képzeld, benne maradna egy ilyen adag a szádba.
0: Ja, hát benne van a pakliban. Nekem tudod, mi ugrott még be? Én két dolgot tudok az eszkimókról. Az egyik, nem hármat, igluban laknak, az megvan. Az is megvan, hogy a hóra van valami 50 szavuk, és ami még megvan, hogy az eszkimó puszi, az ugye az orr össze simítás. Azt szerintem
1: igen,
0: több cuki.
1: Igen.
0: Kivéve taknyosság idején.
1: Hát mondjuk igen, akkor nem túl higiénikus, meg nem túl, hát hogy is mondjam... Undorító. Na, ezt kimondom.
0: Mondd ki.
1: Undorító. De az
0: van.
1: Is mondjuk, az se rossz, amikor csókolozol, és közben elindul a...
0: Ó, hát ez...
1: A takony.
0: Hova nyeled, hova folyik? Ne, ebbe bele se menjünk.
1: Ja, szerintem sem.
0: Viszont ami engem ebben tovább indított, és ami elgondolkoztat, mert én találtam egy kapcsolódó cikket, amikor ezt bedobtad, és szerintem tök jogos téma, hogy oké, vannak a kultúrák, ahol egyszerűen kulturálisan hiányzik ez a smárolásos dolog, meg a csókolózás. De abban igazam van, hogy kezd visszaszorulni a csókolózás, mint olyan? Tehát, hogy van abban valami, hogy a mai kultúrában ez már nincsen annyira elől, és nem annyira népszerű, akár a fiatalok, akár mások körében? Mert találtam egy cikket, és annak az volt a címe, hogy kérlek szépen, kezdünk leszokni a csókolózásról.
1: Uh-huh. Hát nem tudom. Én ebben nem vagyok kompetens, megmondom őszintén.
0: Neked fontos?
1: Nekem fontos, igen.
0: Fontos, aha. És át tudnál szokni? Tehát, hogy idővel egyébként ez átalakulhat, hogy ez kevésbé legyen fontos, és mondjuk ahogy a szerelemből szeretet, sokan mondják, úgy a csókolózásból puszi legyen, vagy ez kizárt?
1: Nem tudom. Szerintem ne szokjunk át, de amúgy biztos mindent meg lehet szokni. Tehát, hogy nyilván, hogyha ha változik a kultúra, akkor talán beleszokik az ember, de nem tudom.
0: De kell, azt mondod, kell.
1: Szerintem kell.
0: Ha egyet megtarthatsz, a csókolózást vagy az ölelést, akkor melyiket tartod meg?
1: Jó,
0: de a másikat ki kell dobni. Én tudja az ölelést. Szeretek
1: azt
0: csókolózni, nincsen vele. Nem, azt tartom meg.
1: Ja, egyébként úgy én is.
0: Tehát, hogy a csókolózás az nyilván jó, meg fontos, de hogy azért 3 perc ölelés kell egy nőnek állítólag egy nap.
1: Uh-huh. Vagy 3 ölelés kell.
0: Igen?
1: Egy nap. 3 darab ölelés, vagy 3 percig öleljen?
0: Hát valahogy így, valamennyi kell, hogy így föltöltődjön az érzelmi
1: de nem is csak egy nőnek, szerintem mindenkinek.
0: Igen?
1: Egyébként. Aha, szerintem az ölelés az mindenkinek kell, legalább egy-egy nap.
0: Tudod, kitől vagyok rosszul? Az ilyen fríhágosoktól. Tehát ott érzem, hogy ott valami gáz van.
1: Ja?
0: Azt nem szeretem.
1: Jó, hát mondjuk, mert az egy kicsit olyan tukmálásnak tűnik, tudod, mert ha nem jön ösztönből az ölelés, akkor igazából az olyan is. Tehát annál nem érzed azt, hogy valaki szívből megölel. Tehát, hogy...
0: Igen.
1: Na, szóval igen, én is egyébként az ölelést tartanám meg akkor, viszont.
0: Meg ja. Amúgy a free kiss az hál' Isten nem létező mozgalom, de azért ott is baj lenne, hogyha kiállnának ilyen táblákkal, hogy free kiss.
1: Attól függ, ki áll ki, tudod. Csak akkor meg ott a veszély, hogy... Mert voltak ezek a csókfülkék, tudod?
0: Az nem, ilyen... nem tudom, mesélj.
1: Amerikai filmekben szoktam látni, hogy ilyen wurslikba, meg ilyen helyeken csinálnak ilyeneket a tinédzserek.
0: Tényleg?
1: Hogy ilyen csókfülke. Aha, igen.
0: És akkor
1: veszel jegyet, és akkor egy jegyárából ugye hát megcsókolhatod azt, aki ott van a színpadon.
0: De várjál, látod azt, hogy mi vár bent?
1: Látod, igen, hogy ki
0: tehát
1: az.
0: Úgy veszed a jegyet, hogy tólig...
1: Hogy tudod, hogy kit fogsz megcsokolni. Viszont ugye, aki, aha. Tehát az egy ember, az kénytelen ugye végig smárolni az összes...
0: Igen, ez ránézve furcsa, de mondjuk odaraknák az álompasidat, valamelyik ilyen koreai fiúlányt, vagy nem tudom. Akkor
1: hát lenne... akkor nyilván vennék jegyet.
0: Oké, de lenne olyan stábból barátnök közül, aki után nem csokolnád meg? Tehát, hogy mindegy, ja, hogy ki utáljasz?
1: Ja, aha, hát igen, érdekes. Én itatnék vele egy pohár vizet.
0: Please drink.
1: Csak hogy így.
0: Szóval, hogy durva. Mert azon gondolkoztam, hogy erre ez úgy működhetne, vagy ennek így a magyar falusi verzióját úgy tudom elképzelni, hogy van egy fülke, abban van valaki, te megveszed a jegyet, mondjuk legyen 2 fülke, és az egyikben egy jó nő van, a másikban nem. És nem tudod, melyikbe mész be. Tök sötét van, nem látsz bent semmit, kijössz, és utána értékelned kell az élményt.
1: Hát igen, ez, ja, igen, csak tudod, utána, amikor meglátod, hogy kit csókoltál meg, akkor az már nem biztos, hogy annyira jól fog esni a lelkednek.
0: Vagy lehet egy ilyen tólig, hogy attól függ, hogy mennyit fizetsz. Á, nem, ez már más, ez már
1: az más már egy dolgokat. Igen, az már nem.
0: De ezt nem tudtam, ez az amerikai csókolózási
1: dolog. Van
0: de...
1: több ilyen film is, amiben láttam. Biztos, ez hogy borzalmas. Létezik, hogyha ezt betették a filmbe, gondolom.
0: Ez nekem nem tetszik. Képzeld el, hogy ott sorba állunk,
1: igen.
0: És akkor a haverod után sorra kerülsz, nem.
1: Hát meg eleve most így belegondolsz, akkor na, tényleg ez a ki után jössz, meg hányan lesmárolták már előtted, tehát hogy azért ez így, igen.
0: Na jó, de akkor ölelés vagy csókolózás, ebből az ölelés marad.
1: Szerintem én is az ölelést tartanám meg egyébként.
0: Jó,
1: írjátok. Várj egy kicsit, még van egy feladat. Csak
0: jogos,
1: hogy az előbbi kislány, a Lilikét szeretném felköszönteni, mert boldog születésnapot kívánni neki. Ha már itt annyira koporászott...
0: Ma,
1: lehet, hogy azért izgatott.
0: Ma van
1: neki, igen.
0: Hány éves?
1: Én azt nem tudom.
0: Várjál, számoljunk.
1: 7
0: iskolába
1: nyom.
0: Megy.
1: Igen, akkor 7, nem?
0: Én elfogadom. Itt van az ajtónál?
1: Nincs, most pont nincs. Látod, amikor szükség lenne rá, akkor nincs itt, hogy mutogasson.
0: Na de ez tök menő, akkor biztos, hogy emiatt izgatott nagyon.
1: Igen,
0: lehet a születésnapját.
1: Biztos, igen.
0: Az milyen lehet nyáron születésnap már így a nyár közepén? Tehát, hogy ilyenkor van szülinapi bulid, vagy nem jön el senki, mert mindenki nyaral?
1: Szerintem lesz szülinapi bulija. 6 éves. Most
0: nagyon
1: mutatja.
0: Helyes.
1: Megjött.
0: 6? Na, akkor nagyon boldog. 6. Mit lehet 6 évesen csinálni, amit 5 évesen nem?
1: Majd ezt mindjárt elárulja. Megkap egy ölelést is.
0: Jobb, de szadáson kívül nyilván meg. meg hát itt a személyiségi jogokat azért tiszteletben tartunk, a személyigazolvány számát ezt azért még mondjuk be.
1: Meg az adószámát
0: is. Ezek fontosak. Adószám az egyébként tök fontos, főleg ebben a korban. Pont a múltkor néztem, a kislányomnak van személyigazolványa, de azon még újszülöttként van rajta. Hát azt most már ezért nem ártana megújítani. Jól van, írjátok meg, csók vagy ölelés, melyik maradjon, hogyha egyet ki kell dobni. 0620-978-9785. Köszi, Andi.
2: Reggel 6-tól 10-ig. Két dolog biztos. A nap felkelte és a Buenos Morgen. Ez a Forrás Rádió ébresztő műsora.

Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió.

0: Halló, halló, itt a Forrás Rádió. Köszi, hogy velünk vagy, hogy minket hallgatsz, és nagyon hálás vagyok azért, hogy Roland szabadsága alatt is kitartasz mellettünk. Aztán jövő héttől visszatér majd, de mi Andival tartjuk itt a frontot. Viszont szépen lassan ennek a szerdai hétközepi műsornak a végéhez érkezünk, és egyébként ezzel semmi baj, mert innentől számolhatjuk úgy, hogy már túl vagyunk a felén a hétnek, tehát már a hétvégébe futunk bele, meg hát ilyenkor nyáron sokaktól hallottam, aztán ne kövezzetek meg, hogyha ti nem tehetitek meg, hogy már így a hétvégét, tehát a pénteket, azt már így kerekítik, és így hozzácsapják a hétvégéhez. Hát ha megteheted, akkor nagyon jól teszed, remélem neked is lesz egy jó kis nyaralásod, meg pihenésed. Meg amúgy küldjetek pihenős képeket, meg nyaraló sztorikat, ezek mindig izgalmasak, nyilván csak, hogyha nyilvános. No, egy dolog van hátra, ugye azt mondtam, hogy a mai napon nem lesz fogadás, meg szavazás, mert ugye a mai napon nincsen meccs, de ettől függetlenül a tegnapi napon lehetett tippelni a VB meccs eredményre. Roland választotta ki az Argentin-Egyiptom mérkőzést, és egyébként egészen az utolsó pillanatokig azért még nagyon izgalmas volt ez a meccs, de végül 3-2-re jött a papírforma, és nyertek az argentinek. Egyébként tök izgalmas az, hogy ez a 3-2 milyen gyakran és milyen gyakorisággal jön be. Tényleg én, hogyha tehetem és tippelnem kell, akkor nagyjából szeretem ezt meglovagolni. Minden esetre képzeld el, hogy volt egy teli találatunk. Szóval a mai napon úgy relatív egyértelmű, hogy ki nyeri meg a 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis dárc jóvoltából. Azért adjuk meg a módját, tehát hogy szóljon valahogy jó, hogyha már van itt nálam effektpad, meg így meg tudom zengetni a dolgokat, akkor legyen az, hogy behozom a tegnapi teli találatosunkat, aki egyedül volt, és ez nagyon őszintén és szívből gratulálok neki, egy kézzel nehéz leszünk mindent leütni. Ő nem más, mint Éva! Éva, gratulálok hozzá, tiéd ez a nyeremény, és nyilván esélyed van a fődíjra, meg a többieknek is, akik legalább egyszer tippeltek a tippjátékunkban, mert hogy jövő héten, amikor vége lesz a VB-nek, és már egy nappal a szavazásaink után vagyunk, akkor hirdetünk egy fődíjazottat, és a fődíjunk egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásából. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon tetszik ez az ajándék lehetőség, és hát bízom benne, hogy megragadod. Tehát, hogyha eddig nem tippeltél volna, akkor most még megteszed. Ne aggódj, hogyha kiesett olyan csapat, amire eddig szavaztál, akkor is szavazhatsz most másikra, tehát nem mondom majd azt, hogy kétfelé sentikálsz, rendben lesz ez így is.
1: Én sosem nem esztettem el a drágomat, azt hiszem, nem emlékszem rá.
0: Esküszöm, véletlen nyomtam meg. Roland szelleme kísért. Akkor mondom előbb őt, nagy tassot a nyaralós I és Rolandnak, aki rákvörösen érkezik majd vissza, de legalább jól érzi magát. És nagyon köszönöm annak az Andinak, aki még a Temus futárnak is borravalót ad, igazán gáláns, igazán gavallér, már hogyha van ilyen nőben, hogy gavallér, de miért ne lenne, hát ez már egy teljesen polkorrekt világ. Én az Ádi voltam, vagyok leszek, holnap hat után nem sokkal jövök majd vissza, remélem akkor is velünk ébredsz majd, és ami még fontos, hogy most Zimmerer Tomi jön, kevés beszéd, sok zene, ő lesz itt veled, és hozza a buli hangulatot. Szóval maradj a Forrással, hallgasd a Koktélt, meg aztán úgy hallgass mindig a Forrás Rádiót.
1: Én sosem vesztettem el a nadrágomat, azt hiszem, nem emlékszem rá.
0: Remélem ez a nyaralás után is így marad, és gatyába jössz majd vissza. Holnap hat után nem sokkal, tehát jövök. Legyen szép a napod. Ciao, ciao. Buenos morgen.
2: Buenos morgen. Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha baj.

0: Hello Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Karcos a régi napszemüveged? Hunyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World,
2: a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Karcos a régi napszemüveged? Hunyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25%

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok, partnerséget kérnek a dinnyetermelők az áruházláncoktól, az EP elfogadta a műtrágya árak emelkedése miatt nyújtandó gazdatámogatásokat, zenés táncos kerti parti lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hitt Taller Andreától hallják. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők. Ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete az MTI-vel. A közlemény szerint a dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne. Emellett a hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket, tették hozzá. Az Európai Parlament kedden jóváhagyta azokat az intézkedéseket, amelyek célja, hogy enyhítsék a műtrágya árak emelkedésének hatását az uniós gazdálkodókra. Az elfogadott intézkedések értelmében a gazdálkodók a megnövekedett műtrágya költségeik legfeljebb 80%-ának megfelelő likviditási támogatásban részesülhetnek. Emellett a tagállamok a közvetlen agrártámogatások előlegét 70%-ról 75%-ra emelhetik, és azt már a támogatási kérelem benyújtását követően folyósíthatják az érintett termelőknek, nem pedig csak október 16-a után, ahogyan azt a jelenlegi szabályozás előírja. A tagállamok emellett nagyobb rugalmasságot kapnak a jövő évi közvetlen támogatási keretek átcsoportosítására is. Zenés táncos kerti parti lesz Tatabányán Kárlóval a Kertvárosi Bányászt Művelődési Otthon melletti szabadtéri területen július 11-én, az ingyenes program 18 órakor kezdődik. Vitézség útján címmel rendeznek kerékpártúrát Komáromban július 12-én 8 óra 30-kor. A találkozó helyszíne a Brigíció Öröksége látogatóközpont, a táv pedig körülbelül 60 km baráti tempóban. A részvétel ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, többször beborul az ég, és záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet vármegyénkben. 24 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Tudom, nem leszek szimpi, de nekem az az idő most tetszik. Nagyon. Hello! Buenos Morgan Key Cocktail, beköszön, indítom a négy órásat. Kevés duma, jó sok zene, Bulvár Csokor és Tamás Kettői, Chris Van Dutch és a Holiday Curtis. Szia Sean Paul-lal, kezdésként pedig Alex Kenji, a Bamboo élt tiéd. Rádiózelem! Rádiózelem!

Chris Von Dutch és Jamming Coors jelentkeztek, ez volt a Holiday, hát a gyerekeknek már ez van. Mi felnőttek pedig Work, Work, Hello! Ez a Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással 2 óráig tölthetjük együtt az időt. Tartsatok vele mindenképpen, mert hogy ugyan játék nem lesz, pihennek a focisták, nekik is kell néha, viszont lesz Bulvár Csókor mindenképpen. Ebben az órában Regen Bowman-t hozom nektek, aki éppen Calvin Harris-szel fog majd közösködni egy dalban. No, de addig még rengeteg jó nót előttünk, és persze a napi koktélos bölcsesség. Hétfőn küldött nekem egyet Vanessa, na arra gondoltam, hogy ha már ilyen aranyos volt, akkor mindenképpen berakom az ő bölcsességét, pontosabban hát a Dalai Lámáét. Íme, a múltat nem tudod megváltoztatni, de tanulhatsz belőle. Dalai Lámának és Vanessának köszi, ez tehát a mai napi koktélos bölcsesség. Tegyétek a memóriába, ha kell, akkor pedig mindenképpen vegyétek majd elő. Addig pedig a legjobb dalainkat veszem én, Anima és Ellie Goulding közös, mindjárt a Beatles és a Teenage Dirtbag az új évezred legelejéről. Itt pedig Alan Farben, Juno Tasszal és Calvin Jones-szal. Only Thing Me Now 2019.

Az Anima valamit Ellie Goulding közöst hoztam nektek Hypnotize címmel. A tavalyi évből érkezett ez a koktél 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással köszönöm, hogy itt vagy az Ellák neve napján. Ők a következő órában érkeznek. Ami pedig az időjárást illeti, hát tessék kapaszkodni, maximálisan 26-27 Celsius fokkal találkoztok ma. Úgy délután 1 óráig ilyen borongós, akár esős, viharos idővel is, utána viszont szikrázó napsütés vár rátok egészen estig. A játék viszont a mai napon nem vár, mert hogy szabad nap van, ma éppen azon röhögnek a focisták, hogy jól megverték a másikat. No de mi ehhez nem csatlakozunk természetesen, viszont csatlakozunk a Bulvár Csokorhoz Regan Bowman mindjárt. David Vent a BB Rexával előtte a The Avenir és Ultra Nati újdonságot is hozom. Jön Last Frequencies, Whitney Houston pedig a Clean Bandit-tel közösködik most, csak slágerek közt, itt a How Will I Know?

0: David Guetta, I told you they wouldn't get over this, man.
1: David Guetta, a BB Rexa és Tied on the Sign, a Family volt a tiétek, csak slágerek. Ez a Cocktail, és természetesen Tamás, köszi, hogy itt vagy. A Bullát Csokrot ígértem neked, benne pedig Regenbow Man. No, képzeljétek, a Human és a Giant óriási torkú sláger gyárosa most nem a zenei sikerei, hanem egy igencsak meredek családi botrány miatt került a címlapokra. Alig pár napja június végén sírva állt bíróság elé a felesége Zoe Graham, miután egy brutális autóbalesetet okozott. Zoe épp a gyerekekért sietett a suliba, mert hát ugye ki ne ismerné a délutáni rohanást, amikor a Range Roverével több mint 80 km/h sebességgel a záró vonalat átlépve előzött meg egy kocsisort. Nos, sajnos csúnyán ráfázott, telibe talált egy év kanyarodó autót, amiben egy édesanyja utazott a három gyerkőcével. A becsapódás akkora volt, hogy mindkét autó lerepült az útról, a vétlen család kocsija pedig az árokban kötött ki. Nos, Zoe végül megúszta a börtönt, 12 hét felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és egy évre bevonták a jogsiját, úgyhogy innen Regenbow Man fog vezetni. Reméljük, ő azért óvatosabban. A Bulvár Csokorban Regenbow Man, no és a felesége Zoe Graham. Kevin Harris-szel közösködik, mármint az úr, mindjárt itt lesz Eva Max és jön Burcsányi, elsőként pedig, ha már ígértem, Lovers in a Past Life, így a dal, csak slágerek közt küldöm.

0: klasszik, a 2011-ig repültünk érte. Koktél 4 órában, kevés Duma, jó sok zene és Tamás. Kettőig töltjük együtt az időt, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán újra egy kiváló dal, Zombr, és az Andrés a tiéd, mutatom!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. És Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban, a héten még lesz kihelyezett véradás Vármegyénkben. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók június 29-én fogták el a budapesti férfit, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port találtak nála. A gyanúsított lakásában és a tárolójában 5083 g amfetamint, 406 g kokaint, valamint 7,4 g kristályos MDMA-t találtak. Emellett 770 ezer forintot és egy személygépkocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki, egyiküknél 181 g marihuánát foglaltak le, 2 ember droggyors tesztje pedig pozitív lett. A budapesti férfit az előállítását követően kábítószerkereskedelemmel a díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki, egyiküknél 181 g marihuánát foglaltak le, 2 ember droggyors tesztje pedig pozitív lett. A budapesti férfit az előállítását követően kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vett.

0: iskolában nyújthatják karjukat. Újabb, több mint 23 ezer éves sziklavéseteket fedeztek fel a portugáliai Coavölgyi Régészeti Parkban, amely 1998 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, számolt be róla vasárnap a Lusa portugál hírügynökség. A kutatók a Coavölgyi Régészeti Parkban a Farizeu lelőhelyen tárták fel a több mint 23 ezer éves sziklavéseteket, amelyek az őskőkor egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrájából, az időszámításunk előtt 22 ezer és 17 ezer között virágzó szolutréi kultúrából származtak. Mondta el a feltárást vezető Thierry Aubry. A most feltárt újabb sziklarajzokat akkor fedezték fel, amikor az elmúlt évek áradásainak üledékét távolították el a szikláról. A vésetek egyebek között ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. És végül sport. 38 éremmel, közte 8 arannyal zárta a magyar küldöttség a Varsóban rendezett Grappling Európa Open-t. A Nemzetközi Birkózó Szövetség égisze alá tartozó a birkózás, a cselgáncs és a brazil jiu-jitsu technikai elemeit ötvöző sportág rangos lengyelországi viadala a magyar csapat számára kiemelt jelentőséggel bírt, mivel biztonsági okokból a májusban rendezett jereváni Európa-bajnokságon nem vett részt. A felnőtt és utánpótlás tornán 37 magyar indult, és közülük a Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a felnőtteknél Gráner Levéd nyert aranyérmát.
1: Időjárás.
0: Ma változóan felhős, napos idő lesz, többször beborul az ég, és záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet vármegyénkben. 24 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Jó hírem van, az óra elején egyből vetkőzünk. Sziasztok, ez a Koktél 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön persze a Bulvár Csokor is, benne pedig Minelli, imádjuk a hölgyet. Lady Gaga addig is, itt lesz Nathan Dave és Ella Henderson, Ed Sheeran, elsőként pedig Zombr, ahogy ígértem, vetkőzünk. Andrés, de ez a tiéd, rádióz vele.

amit a Lady Gaga a Thriller videóklipjéből ugrott volna ki. A The Did Dance volt a tiéd. Hát más világ, ugye? Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével köszönöm, hogy velem tartasz. A bulvárcsokrot hozom ebben az órában, és tudja, hogy itt lesz Minelli, mesélek róla, úgyhogy nagyon filej. Érkezik a névnapos, és a napi koktélos bölcsesség Vanessának és a Dalai Lámának. Köszi, a múltat nem tudod megváltoztatni, de tanulhatsz belőle, tegyétek fel a memóriába, kell vegyétek elő. Mindjárt Pink, Nate Russell, itt lesz a Disco Sheet és a Better Days, By Alex pedig a Schleppel és Nagy Bogival közösködik, csak slágerek közt itt az újdonság, a Nem Hiszek!

és Nate Russ. 2012 volt a dátum, amikor ez a kislemez megjelent. Just Give Me a Reason, így a dal, csak slágerek közt küldtem. Ez a Koktél 4 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Na meg nem sokára Minellivel, ő érkezik a Bulvár Csokorban. Nincs ma játék, mint ahogy emlegette már Ádám, és emlegettem én is, hiszen ma szabad nap van a futball végén, ma mehetnek jól berúgni, ünnepelni, vagy éppen sírni. Ellák, ma ti ünnepeltek, teszitek mindez Dr. John Steve Pemberton amerikai gyógyszer és születésnapján. Képzeljétek, ő a Coca-Cola megalkotója. Na kapaszkodjatok, a szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült. Máig titkos recept szerint 1885-ben az eredeti italban a kóla dió mellett többek között kokain is volt. No, ez már a múlté, úgyhogy felejtsétek el, amit mondtam, viszont ne felejtsétek el az Ellákat, Attila Hun uralkodó fiának a neve. Tessék köszönteni őket. Örülnek mindennek is, például a Bulvár Csokornak, benne nem sokára Minelli, Velelo, Lee Frackel, Obsity, 18 újdonság és a Pretty Much Eyes of You, így a dal, csak slágerek közt kapott.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nem tudsz dönteni, mit hallgass? Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió, mindig vele.

0: lehet ez már.
1: A Fellelo és Lil Frank közös hoztam Csoda, hogy még élünk címmel. 5 évvel ezelőttről érkezett. Koktél 4 órában. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Itt a Bulvár Csokor, benne pedig a Ram Pam Pam és a román dance divája. Ő ugye Minelli, egyáltalán nem pihen a babérjain, miközben a fülbemászó slágereivel éppen a magyar klubokat és a Budapest parkot is bevette. Most egy igencsak sokat mondó poszttal borzolta fel a kedélyeket a közösségi oldalán. Alig néhány napja feldobott egy titokzatos videót, a dolog pikantériája, hogy Minelli egy dögös villanás kíséretében csak ennyit fűzött hozzá, a nőket olyan egyszerű boldoggá tenni, majd gyorsan odaírta mögé hashtag full option és hashtag coming soon. A rajongók persze azonnal megőrültek a komment szekcióban, mindenki azt találgatja, hogy az énekesnő vajon a magánéletéből osztotta meg egy szaftos kulisszatitkot, vagy, ami sokkal valószínűbb, a legújabb nyári klub slágerének a címét és témáját leplezte le ilyen dögös formában. Nos, hogy ebből mi lesz? Kiderül majd, és ha kiderül, akkor persze hozzuk mi is majd a dalt. Addig viszont legyetek türelemmel. Zala Larson tuti énekel DJ Rebel, az egykori World of Light to You-val jelentkezik, Minelli pedig hamar a Bulvárcsokorban. Ő volt hozzá 3 darab embetűt. Csak slágerek közt küldöm.

Feuerstein, és a Lencsi Dám volt a tiétek, ezzel zártam a második órát a koktélban, de nyugi, 4 órás van még előttünk, 2. Jó étvágyat, hogyha éppen így az ebéd időben pont neki állsz. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom a következő órát, Vize MC és Bees & Honey közösével, ilyen lesz a Show Me Love.

0: reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép délutánt kívánok. Kisebb földrengés volt Örkény térségében, országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szlovéniában. A hétvégén rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom a déli hír összefoglalót. Ma hajnalban 2,1-es magnitudójú földrengés keletkezett Magyarországon, Örkény térségében, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel. Azt írták, hogy a kisebb földmozgást ma 5 óra 50 perckor észlelték. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette a földrengést, egyelőre nem érkezett bejelentés, áll a közleményben. Országos fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadék hiány miatt, ezért mától az egész országban tűzgyújtási tilalom lép életbe, közölték a szlovén hatóságok. A polgári védelem tájékoztatása szerint a rendkívüli száraz időjárás miatt a következő 10 napban sem várható érdemi javulás, ezért a természetben tilos lesz tüzet gyújtani, égő vagy izzó tárgyakat eldobni, illetve minden olyan tevékenységet végezni, amely tüzet okozhat. A tilalom kiterjed a tábortüzekre, a kerti égetésre, a tűzi játékok használatára és minden más fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységre is. Júliusban is lesz Kapcsford társasjátékparti Esztergomban a Kapcsolatok házában. Legközelebb július 9-én 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot is, de a szervezők készülnek bőséges választékkal. A program ingyenes. Július 10-én és 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán 10-én 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot is, de a szervezők készülnek bőséges választékkal. A program ingyenes. Július 10-én és 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak.

0: alakulására is számítani lehet vármegyénkben. 24 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Buenos Morgan visszatekintő kapsz már ebben az órában, és persze a bulvárcsokor is érkezik benne, a Jonas Blue. Nem félek megosztani az információt. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene Tamással. Major Fire, itt ez a New Level Empire, Avicii a nagy klasszik, Lovers-el, elsőként Vizemsz és Vincent Honey, a közös indul a Show Me Love.

Nos, a nyári hangulat, akkor egy ilyen dal mindenképpen aktuális. Major Fire és a Mr. Soldier volt a tiétek egy újdonság a Forrás Rádióban. Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene, egészen 2-ig Tamással. Köszi, hogy itt vagy, a felé már túl vagyunk, remélem az ebéden is túl vagy, akkor kellemes bőfit, ha még előtte, akkor jó étvágyat kívánok. Bulvár Csokor érkezik ám, benne pedig a Jonas Blue, vagy Jonas Blue. És persze találkozol a Buenos Morgan visszatekintővel, a téma Andi, aki perelhetne. Hogy miért is? Na, kiderül nem sokára, úgyhogy nagyon füleljetek, addig pedig hozok nagyon-nagyon jó dalokat. No, meg hozok koktélos bölcsességet Vanessának és a Dalai Lámának. Köszi, a múltat nem tudod megváltoztatni, de tanulhatsz belőle. Úgyhogy, ha valamin változtatnál, akkor tanulj gyorsan. MK és Krisztál közöse mindjárt, itt lesz Afrojack Rebellel, CK pedig Kwame Eugennel közösködik. A Lamno Antitit repítem, csak slágerek közt küldöm.

Erika és Krisztál. Az együttműködés a Dior volt a tiétek, a tavalyi évből érkezett. Koktél 4 órában ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ez a műsor arra hivatott, hogy téged a munka legnehezebb részén kísérjen át. Például Bulvár Csókorral, benne pedig Jonas Blue-val, aki nem csak a stílusát, de a teljes zenei arculatát is csúcsra járatta az elmúlt hetekben. Például július elején egy elképesztő exkluzív bulival rázta meg Ibiza szigetét, amit egyenesen a The Standard Hotel luxus tetejéről közvetítettek. No, és még el nem felejtem, a sztár DJ teljesen új alapokra helyezte a karrierjét, szakított a tőle megszokott rádiós rágó gumi poppal, és visszatért a gyökereihez, a dögös hamisítatlan klubzenékhez. Jonas a korai 2000-es évek francia house hangulatát hozza vissza, meleg gitár szólamokkal és olyan refrénnel, amit a füllet nyári éjszakákon teli torokból üvölthetünk, ordíthatunk, akár klubokban. Nos, Jonas Blue a Bulvár Csokorban. Mindjárt tiéd a Buenos Morgan visszatekintő, addig Jason Derulo, Snoop Dogg-gal itt lesz a Bauza féle Magnetic, Caro Emerald is énekel, és ha már Jonas Blue-t emlegettem, a Why Don't We It rakom mellé. A kereskedelmi szünet után érkezik a Don't Wake Me Up,

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Indul a szabadtéri szezon. A Monostori erőt Kapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
5: Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Jason Tenor és Snoop Dogg, a Wiggle volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam. Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Láttátok a Kis Szívesség című filmet? Nos, ha nem, akkor azért, ha viszont igen, akkor pedig azért füleljetek, mert hogy ebből ragadnak ki egy kis részletet a Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk. Jön Andi és Ádi, mutatom!
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: El akartam neked mesélni, hogy egy olyan filmet láttam. Te láttad a Még egy kis szívességet?
4: Igen, várj, ez melyik?
3: A folytatása az Egy kis szívességnek, kikerestem a pontos címet. Anna Kendrick van benne, tehát neked ezek mondanak valamit, meg Blake Lively, meg Harry Golding. Igen. És hát ez nekem nagyon tetszett. Olyan mondatok voltak benne, nem tudom, egyet, hogyha így beidézhetek, aztán nem tudom, hogy neked is van-e gondolatod belőle. Apuka küldi táborba, nyári táborba a gyerekét, és következőt mondja. Ha nem vagy okos, légy vicces, ha nem vagy vicces, légy szép.
4: Ja, hát igen.
3: Annyira jó. Mert szerintem más a sorrend.
4: Az élet bölcsességei, tudod?
3: Szerintem más a sorrend, de annyira jó az a film. Kicsit néha indokolatlanul trágár egyébként, meg most tudtam meg, hogy ez már egy második része egy sorozatnak, de hogyha kell ilyen kis limonádé estére, akkor nézzétek meg. Csak azért hoztam be, mert a feleségem mondta, hogy egyébként ez a két színész, aki itt ebben a filmben is egymásnak van feszülve, ők az életben is össze vannak feszülve.
4: Tehát, mármint a Blake Lively meg az Anna Kendrick?
3: Állítólag igen. Tudsz erről valamit?
4: Én azt hallottam egyébként, hogy az Anna Kendricknek nem olyan jó a személyisége. Én ezt hallottam róla, úgyhogy nem csodálkozom, hogy egymásnak vannak feszülve. A Blake Lively-ről mondjuk nem hallottam annyira rosszakat. Ugye ő neki volt ez a filmje, ugye a Velünk véget ér, ott ugye a férfi főszereplővel, és egyébként a rendező is ő volt. Tehát ők zördültek most így egymásnak.
3: De ott nem volt semmi, nem? Az lett a vége.
4: Hát az lett a vége, hogy végül is perenkívül megegyeztek.
3: Ez is ilyen zaklatos izé volt, nem?
4: Hát nem zaklatos volt, hanem hogy nem úgy bánt velük, ahogy kellett volna állítólag. De
3: hú, Andi, te perelhetnél minket, mint az állat.
4: Hát perelhetnél egyébként,
3: igen. Mutathatnád az összes hangfelvételt. Na jó, ezt nem most beszéljük meg majd, ha itt lesz a vádlott.
4: Jó, igen.
2: Buenos Morgan, minden

0: mindjárt nyitom a negyediket. Jön ki itt a legfrissebbekkel, aztán a Purple Disco Machine érkezik. Ilyen lesz a Beat of Your Heart.
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak.
3: Szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Mihály, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic Worldben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Kiváló minőségű az idei hazai görögdínje termés, ideiglenesen változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon, folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Nemes Kitti. Július 9-e és 12-e, valamint július 25-e és 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Budapest déli és Tatabánya között az utasok a győri S10-es vonatokkal utazhatnak. Ez azt jelenti, hogy Oroszlány és Budapest között az érintett napokon nem közlekedik közvetlen vonat, az utazáshoz Tatabányán át kell szállni. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. A tavaszi fagyok és a nyári hőhullámok ellenére kiváló minőségű a hazai görögdínye termés az idén, közölték az MTI-vel. Az egyik növényvédőszer és vetőmaggyártó cég közleménye szerint az április végi és május elejé talajmenti fagyok több termőtájon lassították a kiültetett növények fejlődését, ezt követően pedig a rekord közeli hőség és a fokozott vízigény jelentett kihívást a termelők számára. A termés minőségének megőrzésében meghatározó szerepet játszott az öntözés, a talajnedvesség fenntartása és a megfelelő növénykondíció biztosítása. A közleményben kiemelik, hogy idén is érdemes magyar görögdínyét választani, mivel a hazai termés rövidebb idő alatt jut el a termőföldekről a vásárlókhoz, akik ezzel a magyar gazdákat is támogathatják. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlament honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át 14-ét javasolja, a kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. És végül sport, Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől a 4 évvel ezelőtti világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amellyel ezúttal csütörtökön a negyeddöntőben csap össze Bostonban. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt, olyan is akad, aki francia utánpótlás válogatott volt. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése. Az eddigi 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre számíthatunk. A mai napon egy hidegfront hatására néhol kisebb eső zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél erős lehet, 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Az északnyugati szél erős lehet, 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők.

Ez a koktél 4 órában. Kevés Gyuma, jó sok zene, és persze Tamás a Bulvárcsokor is érkezik benne, pedig kapaszkodj, itt lesz Szériel. Addig pedig legjobbjaink, mindjárt Accent, IMMX, Bob Marley, és persze a Purple Disco Machine, nyit már is a Beat of Your Heart, rádiózelem!

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, forrásrádió. Bulizd velünk végig a nyarat.

Bence, szerintem. Excellent, Sarah és Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek. Ez a koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez persze Tamással, és persze Cyrillel, mert hogy jövök azzal a bizonyos bulvár csókorral, és jó, hogy ő szerepel benne. A múltat nem tudod megváltoztatni, de tanulhatsz belőle a Dalai Lámának, és persze Vanessának, aki ugye küldte. Köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Biztos észrevettétek már, hogy nincsen foci VB játék, mert hogy ma pihennek a srácok, úgyhogy ma nincs meccs, viszont holnap lesz, úgyhogy megint fülelnetek kell majd, persze tippelni is mindemellé. És apropó mindemellé, hozom a legjobb dalokat, Becky G-től egyet, itt lesz Ed Sheeran, Lotfi Beli pedig a vétekkel álmodozik. Hozom csak slágerek közt.

Gigi, és jó, hogy a Bella Ciao. A nagy pénzrablásban is megtaláljátok, de hát ugye ez egy népdal, nem ott szerepelt először. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás. Hát nagyrészt a külső sávban, aki személyautóval megy, akkor választa mindenképpen a belső sávot, főleg abban az esetben, hogyha Budapest a célpontja. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ha van infód, akkor dob mindenképpen, én pedig továbbítom a többi úton lévőnek. No és továbbítom nem sokára Cyrilt is a bulvár csokorban, addig tőle jön a Derzsigóhoz a Rehab is érkezik Lady Gaga Deutschival, itt pedig Dua Lipa, tiétek már is a Dance the Night!

A Siri, amint a Moonlight alap, Dashi Goes volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne a koktél, köszönöm, hogy velem tartasz, itt van már is a bulvár csokora, hogy ígértem. A Vödör kalapjáról ismert producer őszintén bevallotta, hogy havonta kevesebb, mint egy alkalommal látja a barátnőjét és kisfiát, ami teljesen kikészíti lelkileg. Siri karrierje pont akkor lőtt ki a stratoszférába, amikor a kiadói szerződését aláírta, és a kedvese épp aznap adott életet a közös gyerkőcnek. Na azóta a DJ kétlaki életet él, az ausztrál Outback fan világa és az amszterdami parti főhadiszállása között ingázik, a brutális turné menetrend pedig, saját bevallása szerint is, durva nyomot hagy a mentális egészségén. No de ugye ettől függetlenül nem áll le, a brit popikon a James Blunt-tal, valamint Wiz Khalifával is kiadott már közös dalt, és ugye Ed Sheeran slágerét is gyönyörűen átgyúrta. A kamerára gondolok, játsszuk mi is! Bulla Csokor, benne Cyril, aki az imént muzsikált, Outliers és John Fogerty együtt és rövidesen itt lesz Szakács Geri, Szigala pedig Ella Eyre-ről a színpadon. Come Here for Love, édadal, csak slágerek közt kapod.

Coldplay, no és a Paradise, csak hogy tényleg paradicsomi hangulatban is érezhessük magunkat. Ezzel zártam ezt az órát, no és magát a koktélt is így szerdára. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 4 órában kevés Dumát, jó sok zenét és Tamást hallottál. Fogsz holnap is 10-kor érkezem, addig tedd el a poharad, akkor pedig hozd és gyere szomjasan. A folytatás Bálint Lackóé, a délutáni csúcs indul egészen 6 óráig. Az utak hírei mellé persze odapakoljuk a legjobb dalokat. Én visszatérek 6 órára, a Forrás Charterben a hazai kedvencek érkeznek, majd pedig Spy the Ghost a Light Session 2 órájában. Na csáó, csáó mindenkinek, sziasztok! Kaigo és a One Republic kezd mindjárt, jön a Chasing Paradise, holnap gyűszök!

0: este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
0: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! 24 milliárd forint értékben érkezett kérelem a teljesítésigazolási szakértői szervhez a második negyedévben. Olaszországba újabb hőhullám érkezett. Varga Zsolt kijelölte a Sydney-i keretet. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Idén a második negyedévben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független teljesítés igazolási szakértői szerv, amely az építőipari szerződésekből eredő viták gyors és szakértői rendezését szolgálja, 79 új kérelmet vett nyilvántartásban, amelyekben a felek összesen több mint 24 milliárd forint vitatott összeget jelöltek meg, közölte a kamara az MTI-vel. A befogadott ügyek száma az előző év azonos időszakához képest 68%-kal nőtt. Rámutattak, hogy a kérelmek zöme továbbra is az egy és több lakásos lakóépületek építése, valamint ipari épületek beruházásai kapcsán érkeztek, de érkezett kérelem vasúti fejlesztés és kikötői beruházás miatt is. Újabb idén a harmadik hőhullám érkezett meg Olaszországba, ismét 40 fok körüli hőmérséklet várható, figyelmeztetett az Olasz Egészségügyi Minisztérium szerdán. Firenzében csütörtökön a legmagasabb vörös kód lép érvénybe. Az előrejelzések szerint a tetőzés vasárnap várható, de a hőség egészen július 22-éig tart Olaszországban. Zenés táncos kerti parti lesz Tatabányán Kárlóval a Kertvárosi Bányász művelődési otthon melletti szabadtéri területen július 11-én rossz idő esetén az épületben. Az ingyenes program 18 órakor kezdődik. És végül sport. Varga Zsolt szövetségi kapitány szerdán véglegesítette a férfi vízilabda válogatott keretét a Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre. A nemzeti csapat alapemberei közül a szingapúri VB-hez hasonlóan ezúttal is hiányozni fog a kapus Vogel Soma, aki családi okok miatt kérte azt, hogy itthon maradhasson. A magyar válogatott vasárnap utazik el, és a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán július 15-18-a között, ahol az ausztrálokkal, a görögökkel, a japánokkal és a montenegróiakkal találkozik. Sydneyben július 23-án játssza az első VK-meccset a válogatott. A negyed döntőben Horvátország lesz az ellenfél, magyar idő szerint 12 óra 15 perctől.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre számíthatunk. A mai napon egy hidegfront hatására néhol kisebb esőzápor is előfordulhat, az északnyugati szél erős lehet, 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a komoly felhők.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
2: A kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mandi és Ádi között zajlott a diskurzus, mégpedig a nemzetek borravalóiról. Többek között. Na ezt hallgatjuk meg most itt a Buenos Morgan részletek közül a délutáni csúcsban.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt a másik, amit kikutattak, és ez is érdekes, az az, amire a hallgatóink is ráéreztek, hogy az empátia nagyon sokszor erős motiváló, tehát hogyha olyan világból jössz, ahol a borravalónak van szerepe, van értelme, akkor bizony nagyobb eséllyel adsz. Ez is kijött. Illetve, ami nagyon érdekes még, hogy gyakran nem a státuszfit oktatás az, ami a borravaló mögött van. Kíváncsi voltam, hogy bedobod-e, nem tudom, hogy volt-e valakivel úgy randin, mint ahogyan itt az előbb a sztorit itt bedobtam, tehát hogy férfiként azért úgy néha benned van, hogyha egy szituációban nem is adnál borravalót, azért, hogyha a lányjal vagy, akkor ott mégis kétszer is átgondolod, hogy akkor most mit húzol, mert mit fog rólad gondolni. Tehát például ilyen paypassos dolognál én reflexből nem adok borravalót, tehát ahol nincs kiszolgálás, nincs szolgáltatás, azt én mindig lehúzom nullára, főleg, hogyha egy fesztiválon 4000 a sör. De hogyha mondjuk lányal lennék ott randin, akkor nem vagyok biztos abban, hogy ezt ilyen bátran meghúznám.
3: Én azért szoktam adni egyébként akkor is egy 10%-ot, mert egyébként tegnap is voltam kávézni, és azon a bizonyos helyen, amit a Roland is állandóan emleget, hogy ő ott nem szokott, mert hogy neki kell kimennie a kávéért, meg minden.
2: Ez a busz megállóban az automata?
3: Ja, nem.
2: Okay.
3: Na mindegy, szóval, hogy én azért szoktam adni akkor is 10%-ot, mert ők azért azt a kávét elkészítik. Mert mégiscsak elkészíti a kávémat.
2: Hát meg egyébként nagy kérdés az, hogy úgy van-e megszabva neki a bére, hogy van valami nagyon alacsony fizetése, és akkor a borravaló volt, hogy a kiegészíteni. Igen. De itt szokott jönni ez a kérdés, hogy akkor a borravalót megkapják-e. Nem tudom, hogy ezt feltette, de már én volt, hogy feltettem ezt a kérdést.
3: Nem, volt egyszer talán, amikor megkérdeztük, meg azt se tudom egyáltalán, hogy ugye a szervizdíj is oké, hogy ott van, de ugye én azt, ha jól tudom, akkor azt nem ők kapják meg.
2: Ahogy milyen érdekes ez a borra való kifejezés is, nem? Hát az alapfizus borra megy.
3: Ja.
2: Most minek a salagit még a végén, de igen.
3: Miért tényleg azt, hogy sörre való? Miért pont borra való?
2: Nem tudom, de például Görögországban mi voltunk úgy, hogy akartunk borra valót adni, és ott is ilyen furcsán kezelték a dolgot, és az lett a vége, hogy meghívhattuk egy italra a pincéreket. Aha. És akkor ott tök simán a vacsora asztalnál megittak velünk, hogy mit össz szaké húzó valamit, és ez is tök furcsa volt, tehát ezt itt Magyarországon el nem tudod képzelni.
3: Igen, furcsa amúgy ez a helyzet, mondom, tehát, hogy meg kell nézni, hogy az adott országban egyébként, hogy ez szokás-e vagy nem szokás, mert hogy mi ugye ösztönből adjuk, mert nálunk ez szokás.
2: Ha kell, ha nem.
3: Ha kell, ha nem, osztogatjuk a pénzt.
2: De egyébként az amerikaiaknál is furcsa, ott engem sokkolt, és nem tudtam megszokni a végét sem, hogy ott meg kötelező a borra való, és gyakorlatilag megvetnek, hogyha ilyen 10-15%-ot adsz. A 27% az alap, mert ott úgy van, hogy tudva lévő, hogy a pincér abból él. Tehát, hogy ott ez ki van mondva, nem is igazából borra való, hanem a felszolgálást fizeted meg vele, és ott kvázi kinéznek, hogyha ezt nem adod meg. Totál más a kultúrája dolog.
3: Szóval te tartod el tulajdonképpen a...
2: Hát igen, nagyjából igen. Na figyelj! De egyébként ott meg is dolgoznak érted, tehát meg is szolgálják a dolgot, mert ott nem az italon akarnak lehúzni, folyamatosan töltik utána, nem kérnek érted pluszpénzt.
3: Na hát
2: ott
3: azért van gondoskodás. Hát az úgy más, igen, azért az úgy más.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Na akkor közlekedjünk egy picit, mit szóltok hozzá. Tatabánya M0 autó csomópont között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás. Hát nagyrészt a külső sávban, ugye a kamionos sávról van szó. Annak, aki személyautóval közlekedik, és Budapest a célja, a legegyszerűbb, hogyha áttér a belső sávra, vagy éppenséggel kerül a főút irányába. Egyébként, amikor én érkeztem a stúdióba, akkor leginkább az utóbbi volt jellemző. Igen, csak élénk volt a forgalom az egyes főúton akkor, és egyébként most is valami hasonlót lehet észlelni. Nagyjából Tatabányától kezdődően egészen Budapestig, úgyhogy terhelt a főút is. A lényeg az óvatosság, és hogy figyeljetek egymásra, mert hál' Istennek baleset sehol nincs. Maradjon ez így. 0620 978 978, ha bármit hozzáfűznétek. Köszönjük szépen, balesetmentes jó utat!

Starlight, az Evanel és Ultranét közös dal szólt az iménti percekben, hamarosan pedig Kitty jön a hírekkel, információkkal, előtte viszont mutatok még pár dalt. Például Jason Derulo-tól, Matt Sassari-tól, Laurent Wolf-tól, vagy éppen hazai kedvencek közül a Well Hello-tól, itt az Éj

0: Ti a forrást hallgatjátok, a Smash Mouth's I'm a Believer című dala pedig ezt az órát zárta. Kitty jön a hírekkel, őt pedig majd Tom Grennan követi. A Full Attention azért Kittyre is érvényes, meg persze a dal címére is, amely a következő órát nyitja. Mutatom!
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Hello Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra köszöntöm Önöket. Véradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, tette hozzá. A Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke a tavalyihoz képest alacsonyabb termés átlagokat valószínűsít. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte az MTI-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Kifejtették, naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendeztek kibocsátó ünnepséget szerdán Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőtéren. A gyakorlatot július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel. Az ünnepségen Mihóca Zoltán altábor nagy a Honvéd vezérkar főnökének területvédelmi helyettese a hadgyakorlat céljának azt nevezte, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandárharc készültségét. A magyar kontingens létszáma 91, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Július 9-én csütörtökön 17 órakor Munkáink címmel nyílik csoportos kiállítás Tatán a Magyari Ház Coworking iroda galériában. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: A hosszabb napos időszakok mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, elsősorban az északi és keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, a hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Csütörtökön már szakadozni kezd a felhőzet, de a keleti és észak-keleti tájakon még elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, 25 fok lesz a csúcs. Csütörtökön már szakadozni kezd a felhőzet, de a keleti és észak-keleti tájakon még elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, 25 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenít.

Csúcsban a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és azt is megtudom nektek ígérni, hogy megint csak közlekedési információkkal, érdekességekkel és rengeteg slágerrel fogjuk mulatni az időt, úgyhogy nem is húznám tovább a lehetőséget Tom Grennennel és a Full Ötössel indítani.

Kérdése a Brooklyn itt a Forrás Rádióban. Csak slágerekkel. A Purple Disco Machine-nél most Jake Shears-szel közösen a Fire and Ice-szal. A tűz és a jégei kéz a kézben jár egyébként nyáron. Aztán a New Level Empire és a Nem hagylak egyedül, valamint Sophie and the Giants és a Loser is felcsendül a délutáni csúcs legnagyobb slágerei között. Tartsatok velünk!

0: megkérdezi, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segíteni jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
5: Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Torlódásról tudok nektek beszámolni egyes egyedül, bár ez is bőven elég, Tatabányától Budapestig az M1-es autópályán, illetve annak a külső sávján igazából, a belső sávban még viszonylagosan jól halad a forgalom, de egyéb más nehézség nem jelentkezik az utakon. Viszont ha nektek van közlekedési infotok, ne tartsátok magatokban a 0620 978 978-ön, ezt is szívesen és köszönettel fogadjuk, balesetmentes jó utat nektek!

hamarosan hírek, információk, természetesen, mint mindig most is Kittivel. Előtte viszont rengeteg muzsikára van időnk, fú, de még mennyire, úgyhogy én ezeket nem is nagyon húzdám, mármint az időt, inkább csak a nótánkat magunknak, mert tényleg rengeteg kiváló dal vár arra, hogy újra megszólaljanak a Forrás Rádió frekvenciáin, és ezzel a délutáni időt még jobban elüssék. Hát miért ne? Na, haladjunk a munkaidő vége felé, nem de bár. Szóval ebben az órában még 18, Robin Schulz, DJ Rebel és Tiesto érkezik. Az elebb említett 18, ráadásul az újdonságával. Itt van a You Got The Look!

Huawei, Tiestoval és Bright Sparks-szal zárja ezt az órát. A következőben viszont James Hype-al indulunk neki, mégpedig a következő órának. Semmi a Battles, pedig a másik, aki ebben részt vesz. Na, természetesen a 7 Seconds-ről beszélek. Mutat

0: Night Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Indul a szabadtéri szezon. A Monostori erőt Kapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket! Az Európai Bizottság az Uniós Bíróság elé utalja hazánkat az ár- és korlátozások miatt. Ideiglenesen változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Kína a Bavi tájfun érkezésére készül. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Július 9-e és 12-e és július 25-e 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Budapest déli és Tatabánya között az utasok a győri S10-es vonatokkal utazhatnak. Ez azt jelenti, hogy Oroszlány és Budapest között az érintett napokon nem közlekedik közvetlen vonat, az utazáshoz Tatabányán át kell szállni. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Az Európai Bizottság az Uniós Bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt, közölte a brüsszeli testület szerdán. A bizottság szerint a magyar szabályozás olyan alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti árrést, hogy ez nem teszi lehetővé a vállalkozások számára költségeik fedezését, ezért a kiskereskedőket veszteséges értékesítésre kényszeríti. Kína keleti partvidéke a Bavi tájfun érkezésére készül, miközben az ország több térségében továbbra is az elmúlt napok viharainak és természeti katasztrófáinak következményeivel küzdenek, jelentette szerdán a kínai állami média. A Csicsiáng tartományi katasztrófavédelmi hatóságok a partmenti településeket és az illetékes szerveket a szükséges intézkedések megtételére szólították fel. A Bavi az idei év 9. tájfunja szerda reggel Tajvan délkeleti partjaitól mintegy 1580 kilométerre tartózkodott. Az előrejelzések szerint a tájfun óránként 15-20 kilométeres sebességgel halad nyugati irányba, majd szerda estétől fokozatosan északnyugat felé veszi az irányt. A Mocsai Pajta Színház előadását láthatják a mai napon Oda az igazsága, vagy az igazmondó juhász meséje egy kicsit másképp címmel Komáromban. A Jókai Mórvárosi Könyvtár udvarán 18 órakor kezdődik a program.
0: Időjárás.
1: A hosszabb napos időszakok mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, elsősorban az északi és keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, a hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Csütörtökön már szakadozni kezd a felhőzet, de a keleti és északkeleti tájakon még elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És teli-steli csupas lágerekkel. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. Ez még mindig a Forrás Rádió, benne pedig a délutáni csúcs. A mikrofonnál Bálint Lászlóval. Ebben az órában is sok-sok érdekesség vár rátok. Egy kicsi Buenos Aires visszatekintővel megspékelve. És hát természetesen emellett hozom nektek majd az érdekességeket is. Szóval maradjatok velünk. Mi a most James Hype és a 7 Seconds.

0: Sir és a Label Feng után pedig egy picit a visszatekintés ide érkezik el. Ki a nagy borravalót, avagy a nagy borravaló teszt? Mindez a ma reggeli Buenos Morgenből érkezik.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó, figyelj, csak ilyen gyorsan, néhány helyszín meg szitut hozok, és akkor határozzuk meg, hogy adunk-e borravalót. Étterem, nekem egyértelműen igen.
3: Szoktam, az hát étteremben attól mindig. Függ.
2: Jó, hát nyilván, hogyha én ezzel rögtem a múltkor, hogy megkérdeztem, hogy tartalmaz-e az ára a borravalót, és mondták, hogy hát ebben szervizdíj van, az nem borravaló, szóval nem. És akkor már nem adtam, mert azból nem adtam.
3: Aha, nekem is volt egy ilyen nagyon bunkó beszólása a pincérnek, mert én meg külön szerettem volna adni, ugye a kártyával fizettem, és kérdeztem, hogy tud-e beütni többet. Aha. Nem, de hát amúgy is benne van a szervizdíj. Mondom, jó, hát akkor...
2: Hurrá, szevasztok!
3: Köszönöm szépen, szia!
2: Adjö! Kávézó, én ott is. Hát, hogyha tényleg kávézó, itt mondjuk... Itt talán összesekötöm azzal, hogy van-e kihozás, vagy nincs kihozás. Nyilván, hogyha ilyen utcai kávézó, és fölkapom, és megyek, akkor nem biztos, de hogyha beülök valahova kávézni, akkor az
3: szoktam
2: nekem...
3: én is, igen.
2: Futár? Nem.
3: Mármint melyik futár? A étel futár?
2: Aha. Mert hogyha hoznak valamit a tevúról, akkor az olyan kicsit
3: van, aki ő nekik is. Van olyan, aki ad. Én nem szoktam, de vannak olyan ismerőseim, akik adnak.
2: Tényleg?
3: Aha, persze.
2: De érdekes, mert például az ilyen kaja alkalmazásokban már be van építve, hogy akarsz-e te borravalót
3: adni. Igen, és akkor ott bejelölöd.
2: És akkor ott be tudod x-elni, vagy
3: én
2: nem.
3: Én szoktam egyébként.
2: Tényleg? Akkor is, hogyha nem ételt hoz, tehát hogyha mondjuk rendeltél valamit.
3: Kaját, vagy ilyesmit?
2: Nem, pont, hogy nem.
3: Ja, tehát, nem, a futárnak nem szoktam adni, ételfutárnak ő nekik szoktam
2: igen?
3: adni.
2: Igen. De érdekes. Jó, fodrász. Na én ott szoktam. Ez nem tudom, ez ilyen régi beidegződés nekem.
3: Szoktam.
2: Valamiért ezt még egy a nagyapámtól megörököltem. A fodrász az valamiért nekem egy borravaló szakma.
3: Szoktam. Én ráadásul mindig azért nagyobbat adok neki, mert azért van, hogy ugye levágja a frufrumot, és akkor ugye mindig mondom, hogy anyunak a számlájához írja.
2: Jó!
3: Vagy számolja oda anyunak, tudod?
2: Jó,
3: aztán tetszik. Nem tudom, hogy oda számolja, de hogy én azért szoktam azért ott, hogyha ha rendes hajvágásra megyek, hogy tudod, a hajvégeimet is meg minden le van, akkor azért én szoktam nagyobbat adni.
2: Oké. Taxi. Én nem taxizom, de ha taxiznék.
3: Nem, szoktam ott, mert ők azért elég pofátlanul nagy összegeket kérnek el mostanában, úgyhogy én ott nem szoktam borravalót adni. Volt, hogy előfordult, de...
2: Jön egy nagyon érdekes. Szállodai takarító. Ez nekem kifejezetten érdekes. Vannak olyanok, akik úgy mennek nyaralni, hogy már az elején, hogy akkor az ő szobájukat jobban gondozzák, de van, aki a végén ott hagy egy ezrest. Én ilyet még soha nem... Várjál, Görögországban csináltam egyszer. De
3: én
2: nem
3: én sose csináltam, de egyébként nem rossz
2: van
3: ötlet,
2: valami,
3: hogyha
2: nem?
3: Ha tényleg nagyon tiszta a szoba, akkor azért ja, megérdemlik ők is, igen.
2: Oké, nyilvános WC? Nem.
3: Dehogy nem.
2: Nem. Egyébként ott imádom, van egy ilyen feliratú rendszer, és azt nagyon szeretem, hogy is van, ha mikropréniszed van, akkor a vizelés 50 forint, hogyha viszont annál nagyobb, akkor 500, és mindenki csak az 500-asokat rakta be.
3: Ó,
2: senki nem merte bevállalni.
3: Hát de miért? Megnézik, vagy mi?
2: Nem és itt a FestiPay, nekem az no-go.
3: Nem, hát az nem.
2: Az nem. Jó.
1: Buenos Morgen! Minden hét.

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este

SFNI, ez volt a dal címe, Jeezy és Bibi Rexa közöse. Ti pedig a forrás hallgatjátok, továbbra is még mindig itt vagyok veletek, és persze hozom a slágereket a közlekedési infókkal együtt. Ami pedig nem más, mint természetesen az, hogy az M1-esen továbbra is igencsak nagy dugó mellett tudtok közlekedni Tatabánya iránya, illetve Budapest irányába, Tatabányától kezdődően, viszont eléggé sűrű a forgalom a külső sávon, a belső terelt sáv azért oké, úgyhogy kitartás mindenkinek. A Lighthouse Family-vel és a Happy-vel pedig már is folytatjuk, persze a Switch Disco és a Brazil is érkezik mindjárt.

Ti még mindig a Forrást hallgatjátok csak slágerekkel. Ma egy picit szünetel a VB játékunk, de nem mi szüneteltetjük, ma nincs meccs, van egy kis szünnap. Hát ilyen is előfordul. Hát haladunk ugye a döntő felé, úgyhogy tényleg most már fogyatkoznak is ezek a mérkőzés számok. Viszont Kitti a hírekkel abszolút érkezik majd hamarosan. Ajánlom figyelmetekbe őt is, mint ahogy a BSV dalát.

0: mindig a Forrás Rádió csak slágerekkel, Kitti jön a hírekkel, én pedig ajánlom figyelmetekbe a következő óra nyitódalát, ami nem más, mint Taylor Swift és az Opolite. Mutatom!
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Kiváló minőségű az idei hazai görögdínje termés, folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, viradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át 14-ét javasolja, a kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. A tavaszi fagyok és a nyári hőhullámok ellenére kiváló minőségű a hazai görögdínye termés az idén, közölték az MTI-vel. Az egyik növényvédőszer és vetőmaggyártó cég közleménye szerint az április végi és május elejé talajmenti fagyok több termőtájon lassították a kiültetett növények fejlődését, ezt követően pedig a rekord közeli hőség és a fokozott vízigény jelentett kihívást a termelők számára. A termés minőségének megőrzésében meghatározó szerepet játszott az öntözés, a talajnedvesség fenntartása és a megfelelő növénykondíció biztosítása. A közleményben kiemelik, hogy idén is érdemes magyar görögdínyét választani, mivel a hazai termés rövidebb idő alatt jut el a termőföldekről a vásárlókhoz, akik ezzel a magyar gazdákat is támogathatják. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte az MTI-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Kifejtették, naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Július 10-én, 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd a programok a két nap alatt. Felléptőbbek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigyhó Najmirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon és az északkeleti megyékben erőteljesebbé válik a komoly felhő képződés, ezeken a tájakon záporok, zivatarok lehetnek, máshol kisüt a nap, több helyen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél, 26 fok körül mérünk, késő este 15 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, sziasztok! Ez még mindig a délutáni csúcs, a mikrofonnál pedig még mindig Bálint Lászlót halljátok, ebben az órában pedig természetesen továbbra is zakatol a slágervonat, hogyha fogalmazhatunk így, úgyhogy ezen természetesen már is megyünk tovább, és természetesen, ha már ígértem, akkor Taylor Swift is jön, itt van az Opalite.

Hát ha elértetek a diszkóklubba, akkor üdvözöllek benneteket. Well, hello, Tídeni! Itt a Forrás Rádióban csak slágerek közepette szólt az iménti percekben, ti pedig továbbra is a legjobbakat kapjátok, és persze egy kis közlekedési infót is mellé. Kitartást az M1-en Mocsa térségétől Budapest irányába már eléggé jól torlódik, hát nagyjából ez az, ami várható. Egyébként pedig, ha jól látom, akkor mellette még egész jól lehet boldogulni Bicske térségében a főúton is, onnan már azért picit megszalad Budapest irányába a forgalom. Ha a közlekedési infótok van, akkor 0620 978 978. Nagyon szépen köszönjük! Ami pedig minket illet, Matthew Koss, illetve Metcon érkezik, itt van a Queen for a Day.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Olivia Rodrigo és a Drop Dead Salt az iminti percekben, ti pedig a forrást hallgatjátok, ahol most a Buenos Morgenből kaptok egy aprócska ízelítőt egy kicsit csóktalanság ügyében.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Viszont ami engem ebben tovább indított, és ami elgondolkoztat, mert én találtam egy kapcsolódó cikket, amikor ezt bedobtad, és szerintem tök jogos téma, hogy oké, vannak a kultúrák, ahol egyszerűen kulturálisan hiányzik ez a smárolásos dolog, meg a csókolózás. De abban igazam van, hogy kezd visszaszorulni a csókolózás, mint olyan? Tehát, hogy van abban valami, hogy a mai kultúrában ez már nincsen annyira elő, és nem annyira népszerű, akár a fiatalok, akár mások körében? Mert találtam egy cikket, és annak az volt a címe, hogy kérlek szépen, kezdünk leszokni a csókolózásról.
3: Hát nem tudom. Én ebben nem vagyok kompetens, megmondom őszintén.
2: Neked fontos?
3: Nekem fontos, igen.
2: Fontos, aha. Ha egyet megtarthatsz, a csókolózást vagy az ölelést, akkor melyiket tartod meg? Jó, de a másikat kérde. Ki kell dobni. Én tudja az ölelést, de szeretem azt csókolózni, nincsen vele. Nem, azt tartom meg.
3: Ja, egyébként úgy én is.
2: Tehát, hogy a csókolózás az nyilván jó, meg fontos, de hogy azért 3 perc ölelés kell egy nőnek állítólag egy nap.
3: Vagy 3 ölelés kell. Igen? Egy nap. 3 darab ölelés, vagy 3 percig öleljen?
2: Hát valahogy így, valamennyi kell, hogy így föltöltődjön az érzelmi
3: bande. De nem is csak egy nőnek, szerintem mindenkinek. Igen? Egyébként. Aha, szerintem az ölelés az mindenkinek kell, legalább egy-egy nap.
2: Tudod, kitől vagyok rosszul? Az ilyen fríhágosoktól. Tehát ott érzem, hogy ott valami gáz van.
3: Ja?
2: Azt nem szeretem.
3: Jó, hát mondjuk, mert az egy kicsit olyan tukmálásnak tűnik, tudod. Mert ha nem jön ösztönből az ölelés, akkor igazából az olyan is. Tehát annál nem érzed azt, hogy valaki szívből megölel. Tehát, hogy...
2: Igen.
3: Na, szóval igen, én is egyébként az ölelést tartanám meg akkor, viszont...
2: Meg ja. Amúgy a free kiss az hál' Isten nem létező mozgalom, de azért ott is baj lenne, hogyha kiállnának ilyen táblákkal, hogy free kiss.
3: Attól függ, ki áll ki, tudod. Csak akkor meg ott a veszély, hogy... Mert voltak ezek a csókfülkék, tudod?
2: Az nem, ilyen... nem tudom, mesélj.
3: Amerikai filmekben szoktam látni, hogy ilyen wurslikban, meg ilyen helyeken csinálnak ilyeneket a tinédzserek.
2: Tényleg?
3: Hogy ilyen csókfülke. Aha, igen.
2: És akkor
3: veszel jegyet, és akkor egy jegyárából ugye hát megcsókolhatod azt, aki ott van a színpadon.
2: De várjál, látod azt, hogy mi vár bent?
3: Látod, igen, hogy ki
2: tehát
3: az.
2: Úgy veszed a jegyet, hogy tólig...
3: Hogy tudod, hogy kit fogsz megcsókolni. Viszont ugye, aki, tehát az egy ember, az kénytelen ugye végig smárolni az összes...
2: Nos, igen, ez ránéz a furcsa, de mondjuk odaraknák az álompasidat, valamelyik ilyen koreai fiúlányt, vagy nem tudom. Akkor
3: akkor nyilván vennék jegyet.
2: Oké, de lenne olyan stábból barátnők közül, aki után nem csokolnád meg? Tehát, hogy mindegy, hogy ki utáljasz?
3: Ja, aha, hát igen, érdekes. Én itatnék vele egy pohár vizet.
2: Please drink.
3: Csak hogy így.
2: Szóval, hogy durva.
1: Buenos Morgan, minden hét.

Drága hallgatók, ennyi volt már a délutáni csúcs. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Zimmerer Tamás se hagyjátok ki. 6-tól 8-ig ő hozza a chartert, 8-tól 10-ig pedig természetesen most is a Light Session érkezik Spider Ghost-tal itt a Forráson. Szóval nagyon köszi mindenkinek, hogy itt volt. Remélem, hogy holnap is itt tesztek. Vigyázzatok magatokra. Addig is minden jót. Sziasztok. Ciao, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálok.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: baj? Petőfi Sándor utca 58 pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott! Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. A digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak is. 92 éve indult a Balatoni Viharjelző Szolgálat. Kerékpár túrát rendeznek Komáromban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A digitális detoxikálás csökkenti a szorongás szintet és lehetőséget ad a valódi mély emberi kapcsolódásokra, miközben az online világtól való időkénti elszakadással mérsékelhető a telefon miatti mellőzés, az úgynevezett pubbing jelensége is. Hívja fel a figyelmet Papp Zsuzsanna, pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentál Higiéné Intézetének adjunktusa. Papp Zsuzsanna kiemeli, bár a digitalizáció nélkül a modern társadalmakban ma már nehéz létezni, a túlzott digitális összefonódás mélyreható változásokat idéz elő a pszichében és a társas kapcsolatokban. A szakember szerint nem az jelent problémát, ha az online világ a valódi mellett van jelen az életünkben, hanem az, hogy a túlzott digitalizáció miatt sose vagyunk igazán ott, ahol éppen vagyunk. A pszichológus kiemeli, a kutatások szerint azok a családok és párkapcsolatok, ahol kijelölt telefonmentes időszakok vannak, kimutathatóan boldogabbak. A szakértő ezért olyan védett időszakok bevezetését javasolja, mint például az étkezések vagy az alvásidő, amikor az érintettek fizikailag is félreteszik a telefonokat, ezáltal védve a kapcsolatokat és a mentális egészséget. A Balatoni Viharjelző Szolgálat 92 évvel ezelőtt 1934. július 8-án indult el, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán szerdán. Felidézték, a Balatoni Viharjelző Szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplán járatok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. Vitézség útján címmel rendeznek kerékpártúrát Komáromban július 12-én reggel 8:30-kor. A találkozó helyszíne a Brigéció Öröksége látogató központ, a táv körülbelül 60 km baráti tempóban. A részvétel ingyenes, de kérik, hogy egy kommentel vagy privát üzenettel a közösségi oldalon jelezzék előre, hogyha mennek.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon és az északkeleti megyékben erőteljesebbé válik a komoly felhőképződés, ezeken a tájakon egy záporok, zivatarok lehetnek, máshol kisüt a nap, több helyen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél, 26 fok körül mérünk, késő este 15 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

20-án Teddy Swims, a The Door volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a hazai kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában Bruno Mars és a The Lazy Song. Előtte találkozó Zendajával, kiderült, hogy melyik volt az a pillanat, amikor beleszeretett Tom Hollandbe. Itt lesz Britney Spears, a fiai modellnek álltak, hoho, mik vannak mi, és persze mesélek Lady Gagáról is, mert hogy rekordot döntött. Addig pedig legjobbjaink az Üzsel Ultranate és Imal Angel közös, elsőként pedig Felix Jan, amint a Showhoz a Walk With Me repül, ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

0: Rédáton is jó, hogy a Do It Again itt a 18. helyen Tölcsártert hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz, ez a hazai lista. Egészen 8-ig vagyunk együtt. Lady Gaga, ígértem, hát itt van. Körülötte egyszerűen megállt az idő, miközben ő maga fénysebességgel robog előre. A The Mayhem Ball turnéja hivatalosan is letarolta a jegypénztárakat. A K-pop óriás BTS mögött a második helyen áll a legfontosabb turnék listáján. Több mint 87 millió dollárt kaszálva alig néhány hónap alatt. Nem semmi teljesítmény, egy olyan ikontól, aki már 17 éve ül a popvilág trónján. Eközben a koncertre járók is dörzsölhetik a tenyerüket, a pletyka malmok szerint Gaga és vőlegénye Michael Polanski már tervezik a turné következő hatalmas dobását, egy Adele stílusú, egyedi építésű szabadtéri fesztivál rezidenciát. Egyestén 75 ezer rajongó, na mindez Münchenben. Lady Gaga, róla meséltem az imént, a The Deep Dance-el pedig már is robog, itt a hazai listán a 17. helyen.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.

Kashmir a 16. pozícióban a Wild Ride, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy velem tartasz, Kato és John közös a folytatásban, a Turn the Lights Off érkezik a 15.

Szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 7 óra, jó estét kívánok! Jövőre Esztergomba költözik az EFOT. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának, Dél-Koreából származó rizssüteményeket hívtak vissza romlás veszély miatt. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Jövőre Esztergomba költözik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, vagyis az EFOT. A szerdán megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tópartján tartanak. Radnai Márk országgyűlési képviselő a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOT új otthona, ami üzenetértékkel is bír. Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zeledánk Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Rice Cake Cup Carbo és Rice Cake Cup Cheese elnevezésű Dél-Koreából származó különböző ízesítésű rizssüteményeket hívtak vissza a romlás veszély miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolta 120 g-os kiszerelésű 2026-12-18-ai minőség megőrzési idővel rendelkező Jópoki márkájú termékekből, és azok még a birtokában vannak, ne fogyassza el. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Ebben a hónapban is várják az ügyfeleket ingyenes jogi tanácsadásra Kisbéren. A Családsegítő Központban július 9-én, vagyis holnap, július 13-án és július 16-án fordulhatnak segítségért a szakemberekhez délután 3:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Este mérséklődik, éjszaka legyengül a szél. Csütörtökön élénk olykor erős északnyugati szél fúj ismét, időszakos mérsékelt erősségű felhősödések melletti változóan napsütéses idő várható. Számottevő eső nem lesz, a hőmérséklet holnap reggel 13, délután pedig 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

másodszor. Sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert szerda lévén, a persze, hogy a hazai kedvencekkel, és a Visszatek rovattal nem sokára Bruno Mars érkezik a The Lazy Song-gal, jön majd Spy the Ghost is, a Light Session 2 órájában ma tuti, hogy őt kapjátok. No és itt lesz Zendaya, kiderült, melyik volt az a pillanat, amikor belehabarodott Tom Hollandbe. A részletek nem sokára, addig legjobbjaink Hypeton és Norma Jean Martin, most azonban Kamrát. A Be Mine a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást, kellemes

A nyolcadik a Hypeton és Norma Jean Martin közös Out of My Head, a hetediken pedig a Hurts és Purple Disco Machine kollabban randisztál, a Wonderful Life volt a tiétek. Ez a forrás, benne pedig a Charter, köszönöm, hogy velem tartasz, egészen 8-ig teheted. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda a hazai legjobbak. Ez van ugye ma a csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a hazait, repüljünk 2011-ig. Abban az évben ezen a héten Bruno Mars dala volt az első, némelyik.

Vincent, Sarah és Mish Miller a Don't Leave repült feléd. Ez a forrás charter, benne pedig a hazai lista, köszi, hogy itt vagy. Nem sokára Sugar Daddy-k érkeznek. Zendaya és Tom Holland addig továbbra sem beszélnek nyilvánosan arról, mikor és hogyan vált a baráti kolléga kapcsolatuk romantikussá, de egy Benfentes szerint egy virálisá vált pillanat döntő fordulatot hozott a kapcsolatukban. Források szerint Zendaya-nál akkor durrant el a Billy, amikor meglátta a 2017-es Lip Sync Battle fellépését, amelyben a színész Rihanna Umbrella című dalára adott el egy látványos színpadi showt. A produkció során Holland drámai átalakuláson ment keresztül, fekete öltönyből latex kosztümbe és parókára váltott, és teljes átéléssel adta elő a koreográfiát. Nos, a közönség és persze Zendaya is meglepetten reagált. A színésznő először sokkolva nézte a produkciót, majd nevetve és táncolva kapcsolódott be, és beleszerelmesedett Tom Hollandbe. Azt a... Tudom, uraim, most irigykedünk, értem. Tóth Amigél és Axen.

0: első ezen a héten az Open Eye-t, Taylor Swift-et hallottátok. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt leszek majd a netes kedvencekkel, és persze jön Brad Pitt is, aki hamarosan elveszítheti a teljes családját. Hogy miért is? Na, holnap kiderül. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában Spy the Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan, én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Nagy kiterjedésű szabadtéri tüzekhez vonultak a tűzoltók múlt héten. Oroszlányban szoros és eredményes az együttműködés a közterület felügyelet és a rendőrség között. Átadták Tatán a sportösztöndíjakat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 8-án, szerdán este 8 órakor. 10 hektárnyi gabonatábla, mintegy 80 hektárnyi tarló és fás bokros terület, valamint nagy mennyiségű szalmabála égett július 3-a délután Kömlőd belterületén. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a tatabányai, a kisbéri, a komáromi, a bajnai, a nyergesújfalui, a székesfehérvári hivatásos, az oroszlányi önkormányzati, valamint a környei, a kecskédi, a kocsi, az ácsi és az oroszlányi önkéntes tűzoltók este 8 órára folytották el a lángokat. Az egységek 12 vízsugárral, 200 köbméter oltóvízzel, kéziszerszámokkal és munkagépek segítségével oltották el a tüzet. 4 hektárnyi lábon álló gabona és 2 hektár tarló égett szintén ezen a napon, kora este Ácson, az 1-es számú főút 97-es kilométer szelvényénél. Komárom és Győr hivatásos tűzoltói, Ács önkormányzati és önkéntes tűzoltói, valamint Tárkány önkéntesei 6 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Július 3-a este szintén Ács településen, a Kossuth Lajos utca végén gaz, avar kapott lángra 3000 négyzetméteren. A település önkormányzati és önkéntes tűzoltói 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Több foltban gondozatlan aljnövényzet égett utca végén gaz, avar kapott lángra 3000 négyzetméteren. A település önkormányzati és önkéntes tűzoltói 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Több foltban gondozatlan aljnövényzet égett, mintegy 2 hektárnyi

0: az egységek kiérkezését nehezítette a rossz minőségű, keskeny út és a gyalogos megközelítés. Elektromos felső vezetéket tartó betonoszlopnak ütközött egy személygépkocsi Tatabányán, a Dr. Mohi Rezső utcában aznap reggel. Az oszlop az ütközés erejétől kitört, és az autóra dőlt, amiben csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni a járműből. A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd az EON munkatársaival, illetve darús gépjárművel leemelték az oszlopot az autóról, így szüntetve meg a forgalmi akadályt. Írják a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján. Az oroszlányi rendőrkapitányság eljárást folytat Molnár Fanni Róza eltűnése kapcsán. A 16 éves lány május 20-án gondozási helyét engedély nélkül elhagyta, oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt lány 167 cm magas, vöröses, barna hajú és barna szemű. Az oroszlányi rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 0634 517 777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Nyáron akár többször is elutazunk nyaralni, ilyen esetben pedig fontos, hogy az ingatlant megfelelő állapotban hagyjuk. Ezen kívül arra is figyelni kell, hogy ne posztoljunk a közösségi oldalakra, csak amikor hazaértünk. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
1: Először is az indulás, mindig úgy induljunk el, hogy az ajtókat, ablakokat gondosan bezárjuk, kérjünk meg egy megbízható szomszédot, hogy a postaládánkat ürítse, ne lássák azt, hogy egy-két hét üresen áll a ház, de ez is nagyon fontos, hogy elég, hogyha egy szomszéd tudja azt, hogy mi elutaztunk, nem kell az egész utcának, az egész városnak, vagy a posztok révén az egész világnak tudni, hogy mi éppen házon kívül vagyunk. Lehet természetesen posztolni, amikor már hazaérkeztünk. Fontos az is, hogy pótkulcsot ne rejtsünk el a ház környékén, hiszen vannak olyan bevált rejtekhelyek, amiket a bűnözők nagyon jól ismernek, tehát hogyha megkérünk valakit, hogy a távollétünk alatt figyeljen a lakásra, locsolja meg a virágokat, akkor neki adjunk egy pótkulcsot, és ne a lábtörlő alá vagy a virágcserébe rejtsük ezeket el.
0: Oroszlányban szoros és eredményes az együttműködés a közterületfelügyelet és a rendőrség között. Ennek egyik példája Kovács Roland közterületfelügyelő elismerése, amelyet egy bűncselekmény felderítésében nyújtott segítségéért vehetett át. A hivatali beszámoló alapján a közterületfelügyelet és a rendőrség rendszeresen dolgozik együtt közös szolgálatokban és intézkedésekben. Az együttműködés a mindennapi közterületi jelenlét mellett a bűnmegelőzésben és a rendőrségi munka támogatásában is szerepet kap. Kovács Roland közterületfelügyelő június 24-én emléklapot vehetett át Boros Zoltán László rendőr dandártábornoktól a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányságon, közölte Oroszlányváros a honlapján. Júliusban is lesz Kapcsford társas játékparti Esztergomban a Kapcsolatok házában. Legközelebb július 9-én 10 és 16 óra között várják a játékos kedvűeket. Lehet vinni saját játékot is, de a szervezők készülnek bőséges választékkal. A program ingyenes. És végül sport. Június 29-én a Tatai Városháza dísztermében rendezték meg az idei Eszterházi Miksa Viator sportolói ösztöndíjak kihirdetését és az ösztöndíjjal járó oklevelek átadását. Ebben az évben 5 sportág képviseletében 6 sportoló nyerte el az ösztöndíjat. Az Eszterházi Miksa Viator sportolói ösztöndíjra pályázatot nyújthatott be minden tatai egyesületben vagy tatai egyesületből induló sportoló, aki olimpiai sportágban válogatott kerettag. Mikli József polgármester a Városházán úgy nyilatkozott: szívből gratulálok a tatai sportvezetőknek, edzőknek, szülőknek és természetesen a sportolóinknak is. Idén 6 részesülnek az ösztöndíjban, melyre a képviselőtestület döntése alapján ebben az évben 7,2 millió forintot költünk el. 11 adtak be pályázatot, ami azt jelenti, hogy egyrészt jól működik a sport ösztöndíjunk rendszere, valamint jelzi azt is, hogy Tatán egyre több olyan sportág van, amelyben tatai sportoló a válogatott keret tagja. 2026-ban az önkormányzat Eszterházi Miksa Viator sportolói ösztöndíjában részesül Hidvégi Hunor, Keresztes Ádám István, Molnár Dániel, Nagy Gyűri Soma, Pápai Stella és Pásztor Balázs, írja a tata.hu.

0: Hírperceket hallották itt Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett! Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
1: Olyat mondok megint,

A reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül. Hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb. De közben

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: El akartam neked mesélni, hogy egy olyan filmet láttam. Te láttad a Még egy kis szívességet?
2: Igen, várj, ez melyik?
1: A folytatása az Egy kis szívességnek, kikerestem a pontos címet. Anna Kendrick van benne, tehát neked ezek mondanak valamit, meg Blake Lively, meg Harry Golding. Igen. És hát ez nekem nagyon tetszett. Olyan mondatok voltak benne, nem tudom, egyet, hogyha így beidézhetek, aztán nem tudom, hogy neked is van-e gondolatod belőle. Apuka küldi táborba, nyári táborba a gyerekét, és következőt mondja. Ha nem vagy okos, légy vicces, ha nem vagy vicces, légy szép.
2: Ja, hát igen.
1: Annyira jó. Mindenre. Mert szerintem más
2: a
1: sorrend.
2: Az élet bölcsességei, tudod?
1: Szerintem más a sorrend, de annyira jó ez a film. Kicsit néha indokolatlanul trágár egyébként, meg most tudtam meg, hogy ez már egy második rész egy sorozatnak, de hogyha kell ilyen kis limonádé estére, akkor nézzétek meg. Csak azért hoztam be, mert a feleségem mondta, hogy egyébként ez a két színész, aki itt ebben a filmben is egymásnak van feszülve, ők az életben is össze vannak feszülve.
2: Tehát mármint a Blake Lively meg az Anna Kendrick?
1: Állítólag igen. Tudsz erről valamit?
2: Én azt hallottam egyébként, hogy az Anna Kendricknek nem olyan jó a személyisége. Én ezt hallottam róla, úgyhogy nem csodálkozom, hogy egymásnak vannak feszülve. A Blake Lively-ről mondjuk nem hallottam annyira rosszakat, ugye ő neki volt ez a filmje, ugye a Velünk véget ér, ott ugye a férfi főszereplővel, és egyébként a rendező is ő volt, tehát ők zördültek most így egymásnak.
1: De ott nem volt semmi, nem? Az lett a vége.
2: Hát az lett a vége, hogy végül is perenkívül megegyeztek.
1: Ez is de ilyen hát nem zaklatos tudjuk, hogy mi volt, nem? De hogy...
2: Hát nem zaklatos volt, hanem hogy nem úgy bánt velük, ahogy kellett volna állítólag. De
1: hú,
2: hogy
1: Andi, aztán... te perelhetnél minket, mint az állat.
2: Hát perelhetnél egyébként,
1: igen. Mutathatnád az összes hangfelvételt. Na jó, ezt nem most beszéljük meg majd, ha itt lesz a vádlott.
2: Jó, igen.
0: Buenos morgen, minden hét.

laptopra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók király.

reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió! Mindig veled!
1: Fesztivál, mindenki érzi, mert a séta együtt lassan le a stégig.
0: Tánc rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió! Mindig veled!

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.
1: So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly